0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: You sure do? Come on, baby.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Ez a poptarisznya.hu,
2: az internetfüggő rádió.
3: Hangolj ránk!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon. Poptarisznya.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és lágerzenékkel.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Aktarisznya .hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Sun Mystica Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Sun Mystica Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Párnánk puha, ágyunk öle lányárunk.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Sláger a retro.
1: Ez a poptarisznya.hu.
2: I will survive without you.

0: Nagyon-nagyon kellemes péntek esti időtöltést kívánok minden kedves poptarisznia.hu hallgatónak. Innentől kezdve egészen este 9 óráig pajtásnak fogom hívni a hallgatóknak, pajtásoknak. Szóval minden kedves hallgató pajtásnak nagyon kellemes szórakozást kívánok a következő 2 órához. Melynek címe péntek esti koktél. Én azt hiszem tapasztalt péntek esti, illetve poptarisznia.hu hallgató tudja, hogy miről van szó. Ugyan a műsor nem rendszeres, de alkalmanként elő-elő szokott fordulni a terheltségemre, illetve az egyéb feladataimnak. Tudható be ez a dolog, de amikor csak tudok, igyekszem péntek esti koktélt készíteni. És ha valaki nem tudja, hogy mi ez 2 óra nosztalgikus bohóckodás, szórakozás és a többi, kinek hogy tetszik jobban, melynek része ez a pajtásozás is minden körülmények között. Nem, hogy is mondjam, sírjuk vissza a múltat valójában, hanem csak jó szívvel emlékszünk vissza a múlt ifjúságra, ez a lényeg, és persze közben hallgatunk mindent, ami a múlt, legyen ez zene, próza, vagy van nekünk egy időgépünk is természetes jelleggel, ott korabeli rádiós műsorokat, vagy tévés műsorokat szoktunk hallgatni. Szokott lenni lemez, koktél, lemez, múzeum, és ott pedig előveszünk egy-egy lemeznyi zenét, és ezekből szemezgetünk, de sok minden más van, még többek között hallgatói gondolatok, ötletek, hozzászólások, beköszönések a Facebook oldalunkról, illetve előfordulnak nálunk olykor-olykor játék jellegű kérdések, nagyrészt tét nélkül, tehát nyeremény nélkül, a többit pedig hát menet közben kitaláljuk, mert igazából a hallgató pajtásokkal közösen szokott ez lenni. Ez csak azért kedvéért mondom, akik esetleg új hallgatók is nem tudják, hogy mifán terem a péntek esti koktél. A mai jelentkezés, a mai élő jelentkezés sem ok nélküli, egész egyszerűen a gyereknapra hangolódunk, ahogy ez a Facebook oldalon is látszik, illetve a gyermeknapra hangolódunk egészen pontosan, hiszen most vasárnap lesz, ha jól számolom. Úgyhogy ennek fényében próbálunk hangulatot kelteni, tehát egészen este 9-ig. Jó magam, Popovics László vagyok, van egy fiktív műsorvezető társam, Sanyi. Hamarosan ő is beköszön, illetve hát elő-elő szokott kerülni a múltból a tanácselnök. És a Tempo KTS kollektívája is általában, a legtöbb esetben valamilyen módon tiszteletét teszi a programban. Legyen ez egy zenei betét, vagy bármi nemű háttérmunka, hogy a mai alkalommal hogyan kerülnek elő, ez még legyen meglepetés számomra is az, hiszen ahogy mondtam, menet közben szokott kialakulni a koktél szerkezete, a koktél elegyei. Úgyhogy mindezek fényében, jó magam Popovics László volnék, ha még nem mutatkoztam be, bocsánatot kívánok. A szokásosnál talán fáradtabb állapotban vagyok, ezt nézzétek el nekem, kedves pajtások, hogyha néha össze-vissza beszélek. Inkább úgy mondom, hogy többet beszélek össze-vissza, mint szoktam, ez ennek tudható be. Elnézést kívánok így előre is ez ügyben. Most pedig ezennel és azonnal indultam a koktélt. Bízom benne, hogy a pajtások is előkerülnek, dacára annak, hogy ez a mai koktél nem volt effektíve behirdetve. Ennek ellenére egy igazi gyermeknapi bódulatra, bohóckodásra, hülyéskedésre várunk tehát mindenkit. Ennek fényében indítom a mai koktélt, ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, vagy ha úgy tetszik, nagyon jó koktélfogyasztást mindenkinek.
1: Egy koktélt esetleg péntek esti koktél.
0: Én azt hiszem, hogy ha gyereknap, akkor az esti mesével kellett volna kezdeni, illetve a tévémacival kellett volna kezdeni ezt a programot. Hát akkor kezdjük azzal. Mit szóltok, pajtások? Hol a Sanyi? Hol a Sanyi? Ez nem így volt régen, nem így szólt a tévémaci annak idején. Nem pont így. Jó, ez a köpés, ez benne volt, az igaz. Nem akadozott ennyire annak idején a magyar televízióban, ám.

Hát, na kérem, a tévé, Maci. Hát még ezt is feldolgozzál. Milyen dolog ez itt, kérem? Na persze, vicces és jó pofa. És egészen jól sikerült, azt kell mondjam. Bár nem most készült, hanem már régebben, de azért jó pofa. No, hát kedves pajtások, említettem itt Sanyit, úgyhogy most Sanyi is említi magát, hiszen itt van a mikrofon környékén, és a szokásoknak megfelelően megpróbáljuk őt beköszöntetni. Sanyikám, gyere ide a mikrofonhoz, a maligán fokoddal, és akkor mondjad, amit szoktál. Ez az igazi Sanyi is beköszönés volt, hát én azt hiszem, hogy ez abszolút így autentikus, de ilyen tájban szoktuk ugye elkövetni azt a poént, hogy bemutatjuk, vagy hát voltaképpen elküldjük Sanyit minden évben úttörő avatásra, hogy hát mégiscsak ember legyen az a Sándor, ugye? Biztos emlékeztek, pajtások, annak idején, hogy először voltunk kisdobosok alsóba, aztán, hogyha minden jól ment, akkor egyszer csak felsősök lettünk, vagy még alsóban? Na, segítsetek, pajtások, tudjátok, mert nekem kicsit homályos ez az emlék. Talán Perec Gábor pajtás tudná, neki van egy ilyen 40 éves kitüntetése, amit már megmutatott tavaly is, azt hiszem, meg lehet, hogy idén is megfogja. Szóval, hogy ő biztos, hogy volt pajtás. Ami azt jelenti, hogy én szerintem kellett, hogy legyen úttörő is. Na, várjatok, pajtások, több kérdésem is van akkor így már rögtön az elején. Tehát pajtásoknak hívtuk-e kisdobosként is egymást, és úttörőként is, vagy másképp hívtuk egymást, mondjuk kisdobosként, mint úttörőnként? Ez az első kérdésem. A második kérdés pedig az, hogy mikor avanzsáltunk, mi is volt? Igen, úttörő volt a második. Tehát igen, tehát mikor lettünk először kisdobosok, és hanyadik osztályban lettünk úttörők, ki mire emlékszik, már nekem most ez teljesen kiesett a fejemből. Ha emlékeztek, hogy ez melyik mikor volt, akkor szeretettel várjuk a Facebook oldalunkon a helyes megfejtéseket, www.facebook.com, ezt az előbb elfelejtettem mondani, per Poptaric, és ott a péntek esti koktélposzt alá, vagy ahova sikerül, írjátok oda a helyes megfejtést, ha van, vagy hogy ti hogyan emlékeztek. Tehát mikor voltunk úttörők, és előtte mikor lettünk kisdobosok, vagy valahogy így fordítva. De valami ez a lényeg, tehát ez a kérdés. Ha emlékeztek rá, szeretettel várjuk a helyes megfejtéseket, hát ha összehozzuk közösen, hogy mi a helyzet. Szóval Sanyi most is úttörővé fog avatódni, hát ennek a hátterét fogjuk bemutatni egy néhány bejátszás segítségével, de hogy addig is a hangulatot valamilyen módon előre mozdítsuk, itt van Sanyi, részben már rajta vannak a leendő dolgok, úttörő ruhára gondolok, most ugye az ing már rajta van ez a, hát a nyakkendő még nincsen rajta, a piros nyakkendő, hiszen ugye ő még nem lehet egyelőre úttörő. Szóval úgy volt, arra emlékszem, és biztos, hogy is emlékeztek, hogy amikor kisdobos lett az ember, akkor kék nyakkendőt kapott, és amikor úttörő lett, akkor kapta a vörös nyakkendőt, és annyi most még nincs rajta. Igazából ez a vörös nyakkendő, mert még nem lett ugye úttörő, de a mai programban az lesz, ígérem, és utána már idén szintén hordhatja újfent a vörös nyakkendőt. Na de itt van nála az az ojnózus úttörő síp, még az úttörő öv és az úttörő nadrág is valahol itt van, az még teljesen nincs fölépítve Sanyi, tehát nincs teljesen felöltözve, ilyen szempontból hozzáteszem, ruha nyilván van rajta. Meg amúgy is a hallgatók majd megruházzák, mert na mindegy, szóval ennyi egyelőre. Sanyi, tehát itt van az úttörő síp, és Sanyi, akkor arra kérnélek, hogy gyere közel a mikrofonhoz, és akkor fújd meg az úttörő sípodat, hogy hogy is szól az. Sanyikám, nem egészen, az úttörő sípot. Ja, jó, de most ugye, most komolyan azt fújd meg, hogy ez az. Ez már jó. Na most emlékeztek, pajtások, hogy, illetve, bocsánat, kérdezem, emlékeztek, pajtások, hogy mi volt ráírva az úttörő sípra? Ha igen, akkor ezt is várjuk megfejtésként, vagyis hozzászólásként a Facebook oldalunkon. Hát Sanyi meg lassan felöltözik, és neki indul, hogy majd aztán úttörő legyen. Addig viszont mindenképpen szeretnénk pozitív energiát sugározni a pajtásoknak. Tudom, sokszor veszük elő mostanában ez a lemezt, vagy ezt a lemezt. Talán van is rá igény, azt látom. Mert egy kis pozitív energia, az mindig jól jön.

Ugye, kérem szépen, jönnek is itt a pajtásoktól a jobbnál jobb megfejtések a tekintetben. Például, hogy az úttörő sípon, de lehet, hogy még a kis dobos sípon is, hogy mi volt rajta, ugye? Hát morzélek voltak, kérem szépen. Ha jól látom, akkor épp Szerencsi Tamás is ezt osztotta meg velünk, de próbálom időrendbe tenni a Facebookot, hát ha segít, az hogy is kéne? Azt mondom, hogy a legújabb legyen legfelül, hát ha úgy sikerül, na nézzük. No, hát akkor kezdjük az elején. Gerencsé Csaba pajtás volt az első beköszönő. Hű, majdnem nem maradtam. Itt Grósz Kanizsa, üdv Laci pajtás. Igen, tényleg az utolsó pillanatban írtuk ki a műsor kezdést, úgyhogy nem volt előbeharangozó poszt, de köszönjük, hogy itt vagy, és örülünk neki, mint ahogy mindenkinek örülünk, aki itt van. Tehát Gerencsé Csaba pajtás volt mindez. A következő Csaba, aki egyébként az első hölgy beköszönő is egyben, ha jól látom, M. Danó Ildikó, rég láttunk, és örülünk neki nagyon, hogy itt vagy. Azt így a hurrá, szép estét kívánunk minden gyermeklelkű felnőtt kis pajtásainknak. Bíztam benne, hogy ez nem maradhat ki Laci is, annyi repertuárjából, mert ugye mindkettő gyermeklelkű egyének, annyira álltuk ki a posztos kép, köszönjük szépen, Sanyi maga kreálta az AI-t, nyomkodta, aztán ez jött ki belőle, bár aztán hozzárajzott filccel, és temperával. Ez fontos, temperával. Pajtások, mi volt az a tempera? Itt a következő kérdés. Mi volt az a tempera? Emlékeztek rá? Ha igen, akkor írjátok meg, ha nem, akkor nem, vagy ha igen, és nem írjátok meg, az se baj, de persze szeretettel veszük, ha mégis. Szóval, vannak itt még beköszönő pajtások. Igen, Szerencsi Tamás pajtást említettem, valóban ő is beköszönt, péntek esti pajtások, gyülekező, jelentem én is itt vagyok, és koktélt hallgatok, köszönjük szépen, köszönöm az anyagot, amit küldtél, sikerült meghallgatni, zseniális, de ezt majd adáson kívül megbeszéljük. Igen, Bozó Kitty pajtás, a következő beköszönő Kitty pajtás jelen, őt is szeretettel köszöntjük, tehát azt írja Szerencsi Tamás pajtás, hogy ő sajnos se kisdobos, se pedig úttörő nem volt, de egész jó dolgokat hallott azokról a pajtási időkről, ám kisdobos nyakendőt még kapott. Kaptál nyakendőt is, nem lettél kisdobos, tehát valószínűleg az történt, gondolom én, hogy akkor szűnt meg a mozgalom, amikor Szerencsi Tamás pajtás már megkapta a nyakendőt, de már nem tudott az lenni. Én gondolom, hogy jól gondolom, vagy nem tudom, javíts ki, vagy valamit esetleg, ha van kedved, Szerencsi Tamás pajtástól várjuk, mint ez. Egyébként, igen, valóban ő volt az első helyes, előttem nem tanul Ildikó pajtás is megírta, hogy 1-től 4-ig, tehát az első osztálytól a 4. osztályig voltunk ugye kisdobosok, és az 5. osztálytól a 8. osztályig pedig úttörők, vagy nem. Na igen, szerintem is ez volt, tehát hogy alsóbb osztályban voltunk ugye 1-től 4-ig kisdobosok, és aztán az 5. az már felsőnek minősült, emlékeim szerint felső osztály, 5-től 8-ig pedig úttörők, nekem is ezzel de lehet, hogy tévedünk, de egyébként szerintem igazad van, Ildikó, majd megnézzük a többi pajtást, hogy mit szólnak, hogy szólnak. Ugye Szerencsi Tamást már említettem, hogy morzélek voltak a sípon, stimmel a dolog, Valastyán Attila pajtás a következő, ösvezető pajtás, Kitty pajtás már beköszönt, úgyhogy jó magam is jelen, szép estét a többi pajtásnak is, akkor viszont lehet, hogy nem stimmelt az idő. Ja, de itt van, bocsánat, össze-vissza ugrál a Facebook, Bozó Kitty volt előtte valóban, tehát Kitty pajtás, megoldó kulcs volt a sípa hátán, vezényszavak is, hogy kell őket fütyülni a síppal. Azért beszélek ilyen lassan, mert össze-vissza földre ugrál a Facebook, ez egy új feature, vagy nem tudom mi ezt, egyfolytában ugrál. És valóban, tehát azt hiszem az SOS volt rajta, így Morze ABC-ben rárajzolva, meg bizonyos valóban ilyen vezényszavak, és ezeket lehet Morze jelekkel elfütyülni onnan. Valóban, igen, Kitty pajtás jól mondja, vagy jól írja, Szerencsi Tamás pajtás is megírta, ugye, és most jön akkor az előzőekben már részben említett Valastyán Attila pajtás, féle ősvezető pajtás, Kitty pajtás már beköszönt, úgyhogy jó magam is jelen, szép estét a többi pajtásnak is, köszönjük szépen, további javulás neked, Attila pajtás, ezúton is Krista Zoltán, vagyis a kamion, a Zoli pajtás a következő. Sziasztok pajtik, hát majdnem nem maradtam. Ha nem írok az ősvezető posztjához kommentet, akkor lemaradok. Az ősvezetőnél írta, hogy kezdődik a műsor pajtások. Ó, köszönöm szépen, Ilonkám csillagom, nagyon jó. Ezúton is szeretném az úttörő csapat felsővezetőjét megkérni, hogy az ősvezetőnét valamilyen külön díjat adjon neki. Fáradozásukat előre is. Köszönöm. Kamion a Zoli pajtás Dél-Franciából előre. Ezt lehet, hogy majd a tanácselnök is el fogja mondani kicsit később. Köszönjük szépen. Rózsás József, Zsozi papa pajtás.
beköszönése a folytatásban. Szép estét, sziasztok, Josi papa gyerek, Zalaegerszeg egy csupa fül. Úgy izgulok, hogy mit kapok vasárnap. Ugye, hogy micsoda, ugye, hogy nagyon jó. Ugye, hogy mint újrahasznosított tini, jár a gyerek nap? Hát igen, abszolút, de ez nagyon jó duba. Újrahasznosított tini. Igen, ez zseniális. Na, hamarosan a többi szintén kitűnő hozzászólás, beköszönés, és hát a többi kérdés a helyes válaszok, valamint hát elindulunk itt a különböző hangulatokban. Most például Sanyi, jó voltából, mert hogy ő készítette be a következő dalt, szágúdozunk egy picit. Ez jól elindul, Sanyikám, ezt elindítottad. De jó ég. Adjál neki magasát, a cincegőt, azt. Sok lesz, Sanyikám, vedd vissza, így jó. Ó, nagyon sok.

Kedves pajtársok, a kultúrból a tanácsának délután estét kívánok nektek. Egy kérdésem lenne előjáróból. Szűcsutka dala céljából okoztál a száguldás. No de kérdem én pajtások, minek ez a rohanás? Nem körül száguldozni kérem, oda lehet érni másképpen is. Lassabban kérem. Óvatosan pajtások, nagyon óvatosan. Vigyázzatok magatokra óvatosan. Bizomány! Dombovári Gábor pajtás köszönti. Kortárs. Igen. Dombovári kortárs Gábor. Na, Dombovári Gábor kortárs köszönti szeretettel. Dudás Orsolya pajtás. Köszönjük szépen. Mindenkinek is. Köszönjük szépen. Jönnek a dalok. Mindenféle népségekből, mindenféle időszakból, mindenféle korszakból, mindenféle előadóból. Most a hanyatló nyugatból jövő dal következik. Nem tudom miért ellenkeznek. Pedig ez a helyzet. Van szerencsém így a kultúrból is figyelmetekbe aljállani pajtások. Ma este 9-től Kis Gyuri és Hajcser Attila pajtások kitűnő műsorát. 2100 órától máma a poktarisznya.hu főstúdiójából pajtások. Fogadjátok szeretettel!

Nos, kérem szépen, visszajöttünk a kultúrba, de megyünk még majd oda. Hamarosan kapcsoljuk a múltat több ízben, több verzióban, többféle lehetséges megoldással. Vannak itt még hozzászólások, hála a pajtásoknak rengeteg, úgyhogy ezekre is kitérünk. Próbálom időrendbe szervezni a Facebookot hamarosan, tehát ezek is következnek, és sok minden más is. Lesz még egyéb meglepetés. Hamarosan minden kiderül. Előjáróban egy kérdés, pajtás, hogy esetleg valaki látta-e az elmúlt napokban, hetekben a Michael Jackson filmet? És ha igen, akkor mi a véleménye róla? Egyáltalában ki szereti Michael Jackson közületek, pajtások? Sanyi itt lobogtatja a kezét velem együtt természetes jelleggel, de ugye a pajtásoknál mi a helyzeket, ezt egyetlen pillanatban nem tudjuk, de ha van kedvetek megírni, hogy kedvelitek-e Michael Jacksont, illetve láttátok-e a Jackson filmet? Ezeket is szeretettel várjuk. Itt a péntek esti koktél üzemideje alatt a külső stúdióban.

0: kedves pajtások, abszolút jó hírem van, Sanyi teljes mértékben beöltözött úttörőnek, ugye hát már csak az avatás van hátra, hogy joggal és büszkeséggel töltött szívvel hordhassa azt a bizonyos vörös nyakkendőt, vagyis az úttörők, hát hivatalos nyakkendőjét. Tehát magyarul következzen akkor az úttörő avatás. Elkísérjük ide Sanyit az időgépünk segítségével, vagyis kapcsoljuk a múltat, és meghallgatunk egy korabeli, egy igazi, autentikus, úttörő avatást.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.

Az úttörő avatás és az első áldozás között az volt a különbség, hogy az első áldozásra lehetett fekete zoknit venni, az úttörő avatás előtt viszont nem kellett gyónni.

0: Pajtások, az avatás komoly dolog.
1: Külön megkérem az énekkar tagjait, hogy mivel már most felavatott állapotban vannak, az avatáskor vegyék le a nyakkendőjüket, és utána ismételten helyezzék fel a nyakgesztenye segítségével. Ez a nyakkendő egy szimbolikus nyakkendő, a megelőlegezett bizalomjele. Igazi úttörővé majd az avatás után váltok. Külön megkérlek benneteket, hogy segítsétek az őrnagy elvtársat az avatás szövegében, mert ő eddig még nem patronált. Előre.

0: Mesuk, víj das!
1: Kedves pajtások, ahogy a dal is mondja, nyári napban, téli szélben, harmadban, s ha hull a hó, az úttörőnek kedve mindig jó. Pajtások, esküdjünk, mondjátok utána. Én Kovács Béla őrnagy fogadom.
2: Én Kovács Béla őrnagy fogadom.
1: Mondjátok a neveteket, pajtások.
2: Mondjátok a neveteket, pajtások.
1: De ne az enyém.
2: De ne az enyém.
1: Hű leszek.
3: Egyedül Ákos mondta jól a nevét, de ő is hozzátette, hogy őrnagy, ezért osztályfőnöki intőt kapott.
4: Megkérem akkor a pajtásokat és az énekkarosokat, hogy vegyék le a nyakkendőt.
5: Majd mivel a patronáló katona elvtársa elszólította soraink közül a kötelesség,
4: így önfelavatásra kerül sor. Remélem az őrsi foglalkozásokon volt erről szó, illetve gyakorlásra került. Pajtások, és akkor most jöjjön az avatás. 1024-es számú Kállai Éva úttörő csapat kis dobosai. Vigyázz! Zászlófogadás jobbról. Jobbra néz,

0: Önfelavatásra felkészülni. Önfelavatás!
1: Péntek esti koktél. A hétvége előtt is az őrület határán. Péntek esténként.

0: Kedves pajtások, hallottatok az elmúlt percben DJ Jó voltából egy mixet, ami tele volt korabeli, mesei, zenei motívumokkal, részletekkel. Felismertetek-e néhány mesét? Ha igenis van kedvetek megírni, szeretettel várjuk a Facebook oldalunkra a péntek esti koktélposzt alá. Ha nem, akkor bízunk benne, hogy jól szórakoztatok az elmúlt percekben. Folytatjuk is tovább a szórakozást, ha úgy tetszik a szórakoztatást, elnézést a hangomért, és elnézést az össze-vissza beszédére. A műsor elején már említettem, hogy picit fáradtabb vagyok a szokásosnál. Utólag is elnézést, illetve most momentán ez egy menet közbeni elnézés. De ha már elnézünk ide, elnézünk oda, akkor ugye elnéztünk a múltba jó pár alkalommal a mai programban, és hát ez a terv a jövőre nézve is, egészen tehát este 9 óráig itt a péntek esti koktélban, és ami nagyon fontos, pajtások, hogy korabeli magyar televízió, emlékeztek? 80-as évek mondjuk, ugye hát a zenék is a részben érintették ezt a részt, a koktél is általában e körül forog, és hát természetesen ugye Dombovári Gábort már említettük, a tanácselnök is említette, ugye Dudás Orsi is említette, és hát minden igaz, akkor itt van velünk most a hallgatóságban, vagyis a hallgatói táborban, otthon bízom benne, hogy most már pihenget Gábor, hiszen holnap reggel 9-től, ne felejtjétek pajtások, ugye matiné Dombovári Gáborral élőben a popterisznya.hu-n lehet gortotozni, nem tudom még melyik meccs lesz az, de van egy sejtésem, hogy melyiket fogja Dombovári Gábor elővenni, de majd holnap kiderült, tehát este 9, de bocsánat, reggel 9-től matiné Dombovári Gáborral a popterisznya.hu-n, mint ahogy minden szombaton. Ez a helyzet, hála a jó ének. És nem véletlenül hoztam őt most szóba, túl azon, hogy elvileg itt van velünk, hanem alapvetően azért, mert ő ugye oszlopos tagja volt a 80-as évekbeni magyar televíziónak, előtte és utána is természetesen a magyar rádiós vonulatról most nem is beszélek. Egyébként tervben van, ezt már említettem a pajtásokkal egy olyan nagyobb beszélgetés Gáborral, hogy a korabeli magyar rádiós, magyar televíziós élményeit esetleg részben megossza a hallgató pajtásainkkal, úgyhogy valamikor előbb-utóbb ez is bízom benne, hogy összejön, de most visszatérve ugye a 80-as évekbeni magyar televíziós műsorokra és Dombovári Gáborra, ami ugye nekünk most nagyon-nagyon kiemelten fontos, hiszen mégiscsak a 80-as évekről beszélünk. Ugye őt nagyon-nagyon nagy szeretettel nézte az egész ország, kollégáiról nem is beszélve, természetesen mindenkit. Volt később MTV Plus, biztos emlékeztek, pajtások, kitűnő műsorok, érdekes beszélgetések, és jobbnál jobb filmek, akkor tehát ez nem volt annyira megszokott a magyar televízióban, de mégis elhozták nekünk mindezt. Szóval érdekes témák lehetnek majd ebben a beszélgetésben, ez az árujel és a gondolat egyik fele, a másik fele pedig az, hogy hát bizony-bizony voltak korabeli mesék. Pajtások, emlékeztek rájuk? Ha gondoljátok, játszunk a folytatásban egy picit, mutatok egy részletet, eltaláljátok-e, hogy melyik meséről lehet szó?
1: Jó reggelt! Röviden elmondanám, mi áradban volnék. Egy takaros új óll kellene, mivel hogy a malackáim süldővé serdültek.
2: Egy új óll? Remek, megtervezem. Emeletes kell nektek?
1: Emeletes? Nem akarunk mi ilyen nagy ólban pöffeszkedni. Elég nekünk egy-két röv széles, két röv hosszú.
2: Helyes, rögtön, bocsánat, rögtön elkészítem a tervrajzokat. Szerezzetek be cserepeket, és a rengeteg deszka, meg szeg kell nekem.
1: Már megvan minden hozzávaló. Vályog, bádog, agyag, latyak, deszka, pala.
2: És a káposztáról nem feledkeztetek meg?
1: Káposzta? Mi lesz abból? Fedél?
2: Nem fedél, ebéd. Nekem, a mesternek, ha megéhezem.
1: Ebéd az lesz, mikor patorta is.
2: Remek, reggel kezdem neki.

emlékeztek, pajtások, annak idején ebben a mesében a főszereplő mit csinált minden egyes epizód végén? Túl azó, hogy leverték mindig az aktuális cégért tábláját. Általában ugye elszaladt. Szóval, keep on running, ez a Milli Vanilli.

hogy Sanyi, te voltál, ez mekkora marhaság már, kiporálnék meg, hogy elszaladt. Hát miért, Sanyi? Hogy? Értelmes, kérem. Egy színvonalas szórakoztatás kérde, Sanyi, itten a koktélban megvalósítani, ez így komolytalan, kérem.

0: Krahulec János pajtás beköszönése a folytatásban, a rímben, ahogy az szokott. Sziasztok, szép estét! Itt a május vége, s így péntek estére. Fülembe szól a PEK, kellemes bulizás nektek. Nagyon szépen köszönjük a teljes táb és a hallgató pajtások nevében. A tempera kérdése, hogy mi volt, az ugye festék, rajzórákon használtuk, tubusos festék egészen pontosan, ugye, és hát ez, ennek az volt a, tehát ilyen kis tubusban volt, ki kellett nyomni, és akkor ecsettel lehetett kérni a papírra. Sokszor az volt, hogy amikor megszáradt, akkor így berepedezett, vagy valami az, ha túl vastagon kentük, ugye. Igen, itt látok helyes megfejtőket a tekintetben. Bozokiti pajtást, M. Danu Ildikó pajtás hirtelen, Szerencsi Tamás pajtás, Krahulec János pajtás, biztos, hogy vannak még, csak hirtelen nem találok többet, de nagyon szépen köszönjük, rá vagyunk maradva a beköszönésekkel. Hamarosan ezt is folytatjuk, illetve hát utolérjük magunkat, bízom benne, de most ne feledjük el, Lemezkoktél Lemezmúzeum is van a mi utcákban a mai alkalommal.
1: A Bakelit Barázdavágó MGTS üzemi gyűlésére látogattunk el. Kedves egybegyűltek! Itt nálunk a vállalatnál van jó, van perspektíva, ez kétségtelen. De azért ne menjünk el szó nélkül a régi dolgok mellett sem. Vajon önök szerint miért tűnik jobbnak minden, ami régen volt? Ugye érezték már ezt az érzést? Tartósabbak a régen készült dolgok, mint a mostaniak. Így van ez a régi dallamokkal is. Valahogy, mintha a régi dalok kiforrottabbak lettek volna, igaz? Hát én azt mondom, vegyük elő régi lemezeinket, és szántsuk fel őket újra. Lemezszántás, mert ez a jövőkére. Ahogy a nóta is mondja, új barázdát szánt az eke.
0: Ugye, hogy Don Bohári Gábor mindig előkerül, és milyen jó ez így. Kedves pajtások, bizonyára emlékeztek rá, annak idején volt egy Tini Dal című hanglemez, egy nagy lemez, ami kimondottan gyerekdalokat tartalmazott, és hát a gyereknap kapcsán ugye nyilvánvalóan adott az indok és az ok, tehát teljesen normális dolog az, hogy ilyenkor előveszük ezt a lemezt, és hát úgy, ahogy kedvünk van, belehallgatunk bizonyos dalaiba. Most például következzen egy olyan felvétel, amit Mikó István énekel, a címe Breaky Blues, ugye hát én azt hiszem, hogy tapasztalt korabeli pajtásnak, ezt nem kell magyarázni, hogy miért van ez. Ugye a Breaky, az a zöld béka a Muppet Show-ból, tehát a Muppet Show társulatának a vezetője volt ez a béka, és neki volt a magyar szinkronhangja, Mikó István, úgyhogy innentől kezdve érthető a dolog, hogy miért ő énekli a dalt Breaky hangján, mert ő Breaky hangja. És hogy a dal milyen? Hát ilyen.

Addig, amíg a lemezről egy következő dalt választunk így közösen a pajtásokkal, szólja Lionel Richie kitűnő dalázat, The Only One, no, de hát ha már ebbe a zenei hangulatba kerül,

és hogy mibe volt ő benne. Róla is van egy dal. Van még a nemezen dal a Kóla Masziról, illetve a Moncsicsiről is, ha még nem mondtam volna. Választhatok, pajtások, melyiket hallgatnátok meg szívesen ezek közül. Aztán majd azokkal vagy azzal megyünk tovább. Itt a Lemezkoktél, Lemezmúzeumban.

Közben itt látom, hogy Josi Pajtás is megírta, és vezető Pajtásnak jelentem, hogy a tempera színesebbé tette az életünk, ja, meg a rajzlapot is. Köszönjük szépen, zseniális! Tempera tubusos festék ma is kapható, ugye ez már Szerencsi Tamástól, hogy említettem. Kraulesz János is megírta mindezt. In my mind, there's no other love. Szabó Attila Pajtás is tiszteletét tette. Na ne, most véletlenül megláttam, hogy megy a péntekesti koktél, még szerencse, hogy benéztem a Facebookra. Ahoj Szlovákiából, ahoj Lacika és Senika, köszönjük szépen, ahoj Attila Pajtás. M. Danu Ildikó, Michael Jackson. Talán tetszett neki, bízunk benne.

Nyilvánvalóan a kérdésre jött ez válaszként, amit ugye föltettem nem olyan régen, miszerint ki kedveli Michael Jacksont, illetve ki látta a filmet, ami az életének egy részéről szól, és ezzel azt hiszem elmondtam a lényeget, hogy folytatódni fog még a dolog. Itt azt látom, ugye, hogy M.W.D.K.O. előző hozzászólása e tekintetben érkezett, vagy érkezhetett, illetve azt látom még szintén, már úgy értem, hogy M.W.D.K.O. pajtás, igen, és Mészáros Panna pajtás is beköszönt e tekintetben, illetve hozzászólt. Sziasztok, szép estét mindenkinek, én nagy rajongója vagyok Jacksonnak, a film pedig zseniális, minden percét imádtam, ajánlom mindenkinek, hogy megnézze, egyébként én is így vagyok vele, köszönjük az értékes gondolatokat, Mészáros Panna pajtásnak, illetve M.W.D.K.O. pajtásnak, és amúgy mindenkinek Jackson ügyben nézem még, hogy látok-e valamit, valakit. Biztos van, csak most nem találom, na, de a következő beköszönöm már Zarándok Balázs pajtás volt, ha minden igaz. Sziasztok, minden kedves hallgató pajtásomnak szép estét és jó nosztalgiázást kívánok. Az utolsó pillanatban fogok bekapcsolódni majd, ugye Mixlodról pótlom a többit, nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönjük szépen, és igen, jól gondoltuk, hogy a rendszerváltás bekövetkezte miatt nem lett a végén Szerencsi Tamás pajtásból kisdobos, tehát közel volt hozzá, de mégsem. Perez Gábor pajtás is beköszön nem olyan rég, aki kimarad, lemarad, írja, de annál nagyobb tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, majd küldünk neked valami szépet hamarosan a hangulat kedvéért. És ugye volt itt egy kérdés, egy zenei bejátszás kapcsán, kit hallottunk, mit hallottunk, mi volt ez?

Mekelek, vagyis Mekmester, az ezermester volt a helyes megfejtés. Ugye Szerencsi Tamás, Szabó Attila pajtások, illetve Perec Gábor pajtás. Hogy ne tudnám, Rajzfilm stúdiós tanárom rendezte Imre István. Fú, tényleg, de jó. A mese Mekelek valóban. Kérdeztem, hogy ki volt ez a Nanu. Nanu, na ezt majd a mese, nem. A következő dal után elmondom, hiszen itt többen jelezték, hogy megvan a helyes megfejtés, azt hiszem, hogy nem volt nehéz, tehát nanu, ki volt ő, mi volt ő, mi volt a film címe, vagyis a sorozat címe, esetleg ki játszotta. Ha van ötletetek, nyugodtan írjátok még meg, hamarosan ezt is megosztom a hallgató pajtásokkal, de ugye Michael Jackson szóba került, és hát ha Michael Jackson szóba kerül, akkor azért zenébe is illik ott lennie, egy dal már ment tőle, tehát én azt hiszem, hogy tényleg megúhatatlan, és nagyon büszkék vagyunk arra, talán a kollégáim nevében is mondhatom, hogy mi nem csak a megszokott klasszikus egy-két-három Michael Jackson dalt játszunk, amit általában mindenki, hanem itt a popterisznep.hu 24 órás adásmenetében gyakorlatilag szinte az összes 80-as, 90-es évekbeli Michael Jackson dal, forog picit még a 70-es évek elejé, vagy végéről is, folyamatosan bővítjük a zenetárat, nem csak Michael Jackson, hanem egyéb ügyekben is, de én azt hiszem, hogy ez a Michael Jackson zenei repertoár, ami itt van nálunk a popterisznep.hu-n, az abszolút egyedülálló, mert tényleg olyan mélységben, szélességben tartalmazza a dalok, amit én máshol megmondom, őszintén még nem láttam. Szóval Jackson rajongók, hallgassátok bennünket szeretettel, amikor időtök van. Poptarisnya.hu. Ő pedig még mindig Michael Jackson, természetesen emlékeztek ennek a dalnak a klipére, pajtások. Egy ilyen nagy teremben híresebb művészek, zenészek, színészek, rendezők jöttek, mentek, ez ilyen fogadás jellegű volt a dolog. Michael Jackson meghívására jöttek, de nem találta senki Jacksont. Mindenki kérdezgette, hogy hol van Michael Jackson. Aztán emlékeztek, ami a klip poénja, hogy hol volt valójában Jackson. Ha emlékeztek rá, írjátok meg!

0: Mekkora nótapajtások, mekkora Liberty and Girl és a Michael Jackson féle dal, én azt hiszem, hogy zseniális, de talán ezzel nem vagyok egyedül. No, emlékeztek a klipben, hogy hol volt Michael Jackson ennek a dalnak, a klipjének a végén, hol tűnt föl, gyorsan befrissítem a Facebookot, hogy jött-e ez ügyben helyes megfejtés a pajtásoktól. Na nézzük, Jackson. Ó, megvan, igen. Úgyhogy most már akkor elmondhatjuk. Jó, elmondjuk. Hát előjáróban akkor gyorsan mondanám, hogy Tóth Wolf Attila pajtási beköszönt. Jó estét, pajtások, Popovics László, csáos vezető pajtás. Szia Attila pajtás, akkor ez oda-vissza megvolt, köszönjük szépen. Azt írja Tóth Wolf Attila pajtás, hogy Jackson volt az operatőr a klipben. Valóban, tehát ha emlékeztek pajtás, akkor mindenki kereste ott azon az összejövetlen Jacksont, és kérdezgették, hogy hol van, és ugye ott volt a kamerák, hiszen ugye ez egy olyan rendezvény volt, és egyszer csak egy ilyen nagy karos, ilyen, tehát biztos tudjátok, annak idején voltak ilyen karos mozgató, ilyen nem tudom, hogy hívják, ilyen kis rendszerek, ahova beült az operatőr a nagy kamerával, és azt ilyen karokkal mozgatták föl le jobbra balra, és egy ilyen bemozdult, lejött, és ott volt a kamera mögött Michael Jackson, mint ugye kameraman. Igen, valóban így, ahogy Tóth Wolf Attila pajtás is írja, az ő volt az operatőr, igen, és ott mosolygott, integetett, azt tehát felismerték, és a klip változatban még most is libabőrös leszektől, azt mondják, hogy oh Michael, stb. Hát igen, nem semmi. No, időgép pajtások, repüljünk vissza ismét a múltba.
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Ugye azt tudjuk, hogy Sanyi most már méltán úttörő, hiszen ugye az úttörő avatást már meghallgathattuk, most egy őrsgyűlési összejövetelre látogatunk el, pajtások.
2: Az alakuló őrsgyűlésünk a technikateremben volt, ahol megtanultuk, hogyan állítsunk elő olyan tárgyakat, amelyeket életünk során sohasem fogunk használni. Például periszkópot, kukoricacsuhéjvirágot anyák napjára, vagy éppen vitorláshajót.
3: Kedves pajtások! Mint tudjátok, a rajon belül három őrsöt alapítunk. Az őrsök vezetésére kijelölt pajtások feladata az, hogy javaslatot tegyenek az őrs nevére. Először a középső padsorból alakult őrs vezetőjét kérdezem, mi a javaslat?
4: Mickey Egér.
3: Mickey Egér?
4: Mickey Egér. Angolul Mickey Mouse.
3: Gergely pajtás, az őrsöt nem tudod véletlenül angolul? Na nem baj. A lényeg az, hogy ez a név nem lehetséges.
4: De miért nem?
3: Azért, mert Mickey Egér imperialista.
4: Az mit jelent?
3: Az, hogy nem lehet róla őrsöt elnevezni.
4: A toltartóban is rajta van, amit az Ápiszban vett anyám.
3: Na ez az. A toltartó és az őrs, az két különböző kategória. Az őrs komoly dolog, mozgalmi.
5: És Pluto kutya?
3: Szó sem lehet róla. Egy rajzfilmhős életét nem lehet olyan részletesen földolgozni, mint például Ságvári Endre pajtásét, akit kivégeztek a fasiszták. És nem tudjuk meglátogatni a szülőházát sem, mint például Zalka Máténak Tunyogmatolcson.
4: De igen, Disneylandbe. És el is mehetnénk oda az osztálypénzből. Úgy se költünk belőle semmire.
3: És a pedagógus napi ajándékok? Különben, ha ennyire érdekel titeket Amerika, akkor válasszátok a Fidel Castro nevet. Ő egy igazi amerikai, akire föl lehet nézni a béketáboron belül.
4: Mickey Egérre is föl lehet nézni.
3: Mickey Egér életének nincs az úttörők számára érvényes üzenete, mint például Vuknak vagy Kumbélának. Ráadásul Mickey Egér mozgalmi szerep vállalása is elhanyagolható. És így nem tudnánk kialakítani cserekapcsolatokat a más hasonló Ságvári Endre vagy Zalka Máté őrssel. Azért, hogy akadályversennyel ünnepeljük a néphadsereg napját. Arról nem is beszélve, pajtások. Hogy néz neki az őrsi zászlótok, ha Mickey Egérnek az úttörők rőzselángján kellene pirulnia? Ami a szocializmus ki nem hunyó örök mécsese.
5: Úgy van.
6: Látszik, hogy pártitkár az apja.
3: Ki volt az?
4: Az apja. Az apja pártitkár.
3: Hozd ki az ellenőrződet, fiam. Ez egy komoly és felelősségteljes döntés. És ha nem jutunk eredményre, akkor csapatszintre kell vinnem ezt a rajkérdést. Nos, javaslataim tehát a vitában felmerült nevek tükrében. Vuk, Ságvári Endre és Fidel Castro. Szavazzunk, pajtások!
5: És Mickey Egér? Mickey Egér is felmerült.
3: Hozd ki te is az ellenőrződet. A demokrácia nem kocsma, fiam, hogy csak úgy bekiabálj, ezt jegyezd meg jól.
4: Akkor én tartózkodom.
3: Igen? Majd, ha te ellenőrződ is, itt lesz az asztalon. Szavazzunk végre! Ki szeretné Ságvári Endrét? És ki egy intőt?
2: Így lettünk végül Ságvári Endre őrs.
0: Kedves pajtások, innésről a kultúrból jelentkezek megint tanácselnökként, céljából okoztál. Engedjétek meg, pajtások, hogy a következő nótadal felvételt nagy szeretettel küldjük Perec Gábor pajtásunknak, nagy szeretettel speciálba, céljából okoztál, pajtások.

Nos, kedves pajtások, ebben az emelkedett hangulatban folytatjuk a koktélt. Egy pompás lágerral, pajtások, helyviszonylagos előadás céljából innéstől a kultúrból, pajtások, szeretettel nektek.

0: ahhoz volna eszedni.
1: Micsoda varázs,
0: bizonyára,
1: amikor felkérdele egy táncra,
0: ahhoz táncolni.
1: Ő hozzám simult, átkarolt.
0: Na jó, mamá.

0: Hát én azt hiszem, kedves hallgatóink, kedves pajtások, hogy időrendi zavarba kerülhettünk, mert hát amiről a Hangev együttes itt ott énekelt, hát az voltaképpen megelőzi a gyereknapot. 9-10 hónappal minimum, de hát valahogy sokkal többel is, nem? Tehát a szerelem, mint olyan, ugye, hát nyilvánvalóan az a gyereknap előtti időszak, vagy hát ugye, tehát a szülőknél is volt, amikor gyerekek voltak, szóval értitek, pajtások, mit akarok kinyögni, még ha nem is sikerül nekem, mert általában ugye nem vagyok a szavak embere. Ami viszont biztos, hogy sok kitűnő pajtásunk van, akik nagyon sok mindent tudnak az életről, a világról, és a többi, és a többi. És hát persze a korabeli mesékről is. Bozó Kitti pajtás például ugye azt írja a Megmester mesék kapcsán, hogy a Megmester ugye fogta a fejét, mert leverte az adott szakma cégérét, az a megrendelő, akinek elbaltázta a dolgát. Valóban, valóban. Micsoda kitűnő pajtásaink vannak nekünk itt. Igen. Perec Gábor egyébként kitette a 40, a most 40 éves oklevelét, amit arra kapott, hogy megkapta a... Vagy hát voltaképpen igen. Tehát, hogy arra kapta azt az oklevelet, hogy ő úttörő lett, úttörővé vált, és most 40 éve. Figyeljétek meg, pajtások, ott van a Facebookon. Zseniális ez a kép, köszönjük szépen. Tehát Perec Gábor pajtásnak, és hát az előző dal neki ment speciálba, az előző előtti a tanácselnök küldte nagy szeretettel, bízom benne, hogy rendben volt minden. Most pedig folytassuk a Lemezkoktél Lemez Múzeumot, annál is inkább, mert ugye a Tini dal című hanglemez van itten a lemezjátszó korongján, és hát ha már Perec Gábor szóba került, mint pajtás, akkor ő is azt írja, valahol itt lejjebb, hogy legyen a Moncsicsi, mert az olyan hétköznapi zeneszám. Igen, valóban, egyébként M-Danó Ildikó is azt hiszem azt írta, hogy legyen a Moncsicsi, azt most hirtelen keresem, de igen, gyermeknap lévén legyen a Moncsicsi. Én is azt kérdeztem mindig, miért nincs nekem? Mármint, hogy Moncsicsi. Igen, hát valóban. No, hát akkor hallgassunk meg néhány lemezhasználati tanácsot itt a folytatásban. A Lemezkoktél Lemez Múzeum ürügyéből kifolyólag céljából okoztál Cintulától, aztán pedig jön a Moncsicsi a Tini dal című lemezről.
1: A hanglemezeket függőlegesen szállítsuk és tároljuk. Hőforrásoktól, kályhától, erős napsugárzástól tartsuk távol. A lemezt óvatosan vegyük ki a belső tasakból, közben csak a szélét és a címkét érintsük.
0: Pompás kis dalasz,

0: Bocsi!
1: Minden lejátszás előtt tisztítsuk meg a lemezt lemeztisztító kendővel vagy lemeztisztító kefével. A hangszedő tű tisztításához az ecsetet finom kézmozdulatokkal mozgassuk. Zafír tűt körülbelül 150 lemez, a gyémánt tűt 1000 lemez lejátszása után kell cserélni. A kopott vagy sérült tű nem csak torz hangzást okoz, hanem rongálja is a lemezt.
2: Kedves pajtások, újfent a kultúrból tanácselnökként céljából okoztál. Azt írja Tóth Attila pajtás, nem tudom ki, hogy van vele, de meghallgatnám a tanácselnököt táncolni, vagy énekelni, vagy valami. Ez momentán nem lehetséges, de lehet, hogy majd te. Kedves pajtások, kérdésem a következő. Az előbb a Moncsicsi dal kapcsán Ulman Mónika énekel céljából okoztál. No de, a koala maci az nektek smafú, pajtások. Csongrádi Kata énekel.

Mielőtt még tovább mennénk, pajtások, a Lemezkoktél Lemezmúzeummal, azt látom, hogy a kapitány, vagyis Vallastyán Attila pajtás küldött nekünk valami bejátszandót. No, mi lehet ez, pajtások?

0: Hát ez valaminek a főcíme pajtása bizony. Már megfejtettétek egyébként, és hallható volt a neve is, a címe is. Mondjuk a magyar címe nem, de... Ugye azt hangzott, hogy nánu nánu? És ugye jöttek már el tekintetben a helyes megfejtések, köszönjük a kitűnő bejátszás, bár hozzáteszem, hogy ez nem a magyar szinkronos változat, hanem az eredeti hangú, de javítsatok ki a tévedet, bár nekem úgy dereng, hogy Mikó István volt az ő magyar hangja, vagy Józsa Imre, bocsánat, lehet, hogy Józsa Imre volt ő, segítsetek pajtások, ki lehetett. Mondtam, hogy fáradt vagyok, és teljesen szét vagyok esve, de ez a két név dereng. Nekem köszönjük szépen Wallerstein Attilának, vagyis a kapitánynak a kitűnő bejátszást, és akkor ilyen voltak éppen meg is van fejtve az a része a dolognak, hogy Nanu Nanu és az Egy úr az űrből című film. Itt szintén Wallerstein Attila pajtás azt írja, hogy Nanu Nanu, Robin Williams, vagy itt már ugye ő elhúnyt szegényt már, már úgy értem, hogy Robin Williams hunyt el, egyik fantasztikus alakítása a sokból, az Egy úr az űrből szitkom sorozat, amit az 1980-as években a Magyar Televízió a szombat esti filmkoktél egy darabjaként játszott, ha jól emlékszem, Mork volt a szerep Béli neve, igen, igen, nekem is úgy dereng, és az is volt ott kiírva, úgyhogy jogos, köszönjük Wallerstein Attila pajtásnak, a kapitánynak a kitűnő gondolatokat, illetve a fantasztikus korabeli, már-már időgépes bejátszást. Hát itt Perec Gábor meghatódott a speciálba küldött a kapcsán, amit a tanácselnök küldött neki, azt írja, ezt a koponyási számot nagyon köszönöm, sírok, meghatódtam, ezt komolyabban kell tudom, sírok, meghatódtam. Hát igen, ez nem volt akármi. Köszönjük szépen Perec Gábor pajtás humorizálását, illetve hát humorérzékét, igen. Egyébként közben beköszöntek Cifra Zita pajtásék is. Sziasztok, mi erről sajnos eddig lemaradtunk, megkésve, de törve nem, itt vagyunk. Gábor és Zita pajtás, köszönjük szépen. Kóla Maci. Igen, Kóla Maci. Kovács Eszter, igen, ő is volt, vagy lesz, nem, ő már volt. Na, lemez használati tanácsok, pajtások.
1: Lejátszás után helyezzük vissza a lemezt a belső tasakba és a borítóba. A belső tasak nyílása a borító felső éle felé nézzen. Amennyiben így bánik lemezeivel, úgy biztos lehet abban, hogy azok hosszú ideig minőségromlás nélkül szolgálják az ön szórakozását. Kellemes lemezhallgatást kíván a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat.
0: Igen, pajtások, az a helyzet, hogy hívtunk segítséget, meg kevesen vagyunk, és... Hívtuk a hét törpét, abból nem lehet baj. Egység van az erőpajtások, vagy hogy is van ez. Nem tanul Ildikó pajtás egyébként azt írta, jaj, de jó, annyira beleéltem magamat, mondj csicsit akarok! Zeneileg megvolt, hát a többit majd meglátjuk, hogy találunk-e. Ha találunk, akkor elküldjük, jó? Annyi mindent kaptunk már tőletek, hogy hajai, egy moncsicsi már jár.

figyeljetek oda, pajtások, már a dal után megyünk Sanyival koncertre. Ezt is közvetítjük természetesen. Közben Tóth Wolf Attila pajtás küldött egy zseniális képet, a hét törpe itt bólogat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bocsánat, csak 6 törpe látszik a képen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, én 6-ot látok. Tehát tudjuk, hogy 7 van. Sanyi már öltözködik, levette a... Hát igen, tehát levette a mi ez, a piros nyakkendőt, meg az úttörő ruhát, átöltözött koncertes ruhába. Úgyhogy megyünk a koncertre a héttörpével.

0: De elsősorban Sanyival természetesen. És időt kérünk, amíg odaérünk, pajtások. Kis szünet lesz, jó? De aztán folytatjuk, ígérem a koktélt. Megyünk koncertre, pajtások. Ők is vagyunk-e?
1: Mi van?
2: Nincs áram.
0: Hoppa.
1: Miért nincs áram?
2: Kikapcsolták.
1: Na és kikapcsolta ki?
2: Nem tudom, mindegy, majd csinálunk valamit.
1: Mi csinálunk? Mi az, hogy csinálunk valamit?
2: Srác, ki meg nem vezette az oszlopra?
1: Úristen, mi lesz ebből? Csöpi! Gyere, csinálj valamit!
3: Megmondanád, hogy mit csináljak?
1: Menjék ki a színpad elejére, lemész hídba és megénekelteni.
3: Aztán megzabál az első sor, mi?
1: Jaj, nem kell elhítézni, Csöpiké, menjél szépen, hallod? Neked mondjál.
3: Zenekar nélkül nem megyek sehova!
1: Csöpiké, mindegy,
3: nem hisztizek!
0: Van itt egy kis gondpajtások, nincsen áram, de a csapat zene egyébként, a csapat neve Sakálok.
3: Jól van, gyerekek!
1: Húzd őket, így van!
3: Lesz itt meg a buli!
1: Nagyon jól csinálod!
3: Még tagosabban!
1: Azaz, ripackodjál csak te!
2: Nagy soktam el!
3: Abolgattak a sokálom!
1: Szállj be, putyú! Na!
2: Putyú!

0: Az Amper tűnhetettel. A sok Amper nincs jelen. Az a baj. Biztos, hogy ez a baj. Régebben volt. Sanyi, hozzá egy jaffát ide. Jaffát hozzá, Sanyi.
1: Mit csinálnak a sakálok? Itt az áram!
2: De jó!
0: Gyere, Sanyi, lelkesedjünk a zenekarért, gyere! Igye!
1: Mit csinálsz én, ahol egy tempó?
0: Lelkesedjünk, Sany, gyere! A zenekari, azért! Ha. Pompás a hangulat, pajtások! De jól szórakozunk, yeah!
2: Barátunk, felett, titeket,
0: így, yeah. Hát azt mondom én is! Ez nem is koncert, ez még csak a beállás! Beállás! Ugye beállunk mi is Sanyival a jaffától a helyszínbe.
3: Szép jó estét kívánok!
0: Hát ez pompás volt. Pompás volt, pajtások, jó hangulatba, emelkedett hangulatba folytassuk a mai gyermeknapi műsort. Szórakoztató jelleggel Békót Lászlónak átadom a szót.
4: Kérem önöket, ne legyenek szomorúak. Inkább mulassunk egyet.
0: Hát ez a lényeg.
4: Hiszen ha a vége jó, minden jó. Én már is beugrok a keverőmbe. Következzen a Csipkés R. Go, go!
0: Pompás hangulat kerekedik, pajtások. Figyeljétek meg!

0: Még mindig a kultúrból tanácsánokként pajtások, Tóth Falva Attila pajtás írja, erre a speciálra azt tudom mondani, hogy csuhajja. Mármint az előző, nem ez, hanem az előző, mindegy. Értitek pajtások, lényeg a lényeg. Kitűnő hangulatban adott elő az ergo dalokat. Beikort László volt az, aki elmondta előtte, hogy mi van. Ugye, beleugrott a keverőjébe, ott van benne. Innen látom pajtások, a kultúrból. Szóval pajtások, figyelem, mert ha eddig nem dobtátok volna el az agyatokat, majd most. Merhogy. A gyermeknap kapcsán szükség van ugye gyermekre. Na most a gyermeket megelőzi ugye az, amiről beszéltünk a másik dalba, ugye, hogy a szerelem. Na de, előtte meg, amikor az ember ismerkedik magával, meg az nemekkel, meg a mindenféle kiálló-beálló dolgokkal, pajtások. Gondoljátok meg, és figyeljétek a következő dalt, humorizálva pajtások, jó-e?
1: Lehet, igen, most.
2: Anyuka, most figyelj, anyuka. Kedves rádiónéző gyerekek, most figyeljetek!
0: Nem pajtások, ez nem az, ez egy másik. Ez ilyen pajtások. De azért figyeljétek a szöveget is.

0: Drága jó, meg boldogult édesanyám, egyik kedvenc dala volt ez annak idején, csak most közben eszembe jutott. Egyébként nem is értem, hogy miről énekeltek ebbe a dalba, meg miről szólt, meg egyáltalán, hogy értettétek ezt, pajtások? Én valahogy nem tudom, miről van szó, meg hogy egyáltalában, meg különben is, és...
1: Lüker Lackó, mond most nektek szép meséket, gyerekek! Lekonyuló, hát ezt hagyjuk,
0: bezen.
1: Köszönhetem nevemet, kedvencem a vicc és más finom szavatok, de azért szerettek, hogyha Lüke is vagyok.
0: Hát ez ilyen pajtások, ez ilyen, minden esetre kapcsoljuk be az időgépünket, hiszen korabeli Danubius rádiós időszakba pillanthatunk bele ifjúsági jelleggel. Ugye? A fiatal, már úgy értem, hogy a tini gyerek is gyerek. És mi volt annak idején a Danubius rádióban ennek a témakörében? No, vajon mi?
2: És most bekapcsoljuk időgépünket.
0: Hát bizony-bizony, pajtások, tini kívánság műsor Kajárik Andreával. Íme!
3: Hát ez itt a Purple Medley, ez tulajdonképpen egy egyveleg, amely régi nagy-nagy Prince slágereket tartalmaz, és Takács Tamás szeretné küldeni ezt a dalt DJ Gesztenyének Villányba. Ezt követően pedig H. Zoltán kérésére meghallgatjuk a Canals-től a 7475 című felvételt, ezt a felvételt, amelyet Ancsi szeretne küldeni legjobb barátnőjének, Móninak. Remélem örökre ilyen jó barátnők leszünk, ez az üzenet. És még szeretné küldeni Ancsi Mike T-nek, én még mindig nem felejtettelek el, és nem értem, miért hazudtál, és miért tetted ezt velem. Ez tehát neki az üzenet, továbbá legkedvesebb barátnőmnek, Zsuzsa nénének, szeretettel, Dorottyának, Misinek, Gyurinak, Csabának és minden sapkás srácnak. Remélem mindent sikerült felolvasnom, illetve Ancsi még azt is kérdezi a levelében, hogy megjelente Giovanottinak az a lemeze Magyarországon, amelyen a Serenata rap szerepel. Nos, mi úgy tudjuk, hogy igen, megjelent, úgyhogy valahol lehet kapni, és köszönöm szépen egyébként a nagyon kedves húsvéti üdvözlő lapot, amit küldtél. Ezt követően pedig meghallgatjuk az Echo Bass előadásában a Got to Dance with the Music című felvételt, amelyet egy kedves hallgatónk Bakó Miklós Budapestről szeretne küldeni nekem. Köszönöm szépen Varga Bélának és Horváth Johnnynak, akiknek a segítsége nélkül a kívánságunk nem teljesülhetne, és az egész Danubius stábnak, ezt is írja Miklós levelében, mindannyiuk nevében köszönjük szépen. Vannak itt ötletek ebben a levélben, nos hát ezen majd fogunk gondolkodni, és hát te is kérded, mint nagyon sokan mások, hogy nem lehetne 3 órás a műsor, nos nem rajtam múlva. Szerintem lehetne, de végül is nem lehetne. Ez a válaszunk. És még egy nagyon aranyos mondat van ebben a levélben. További sok sikert a műsorhoz, és még vagy 100 évet a műsornak. Hát remélem, hogy lesz 100 éves is ez a műsor, úgy, ahogy ugye a Kisföld alatti, és akkor ez már az unokáink is hallgatni fogják kategóriába fog tartozni, és ha én fogom vezetni ezt a műsort, akkor úgy fogok kinézni, ahogy az előbb említett képen, akkor talán már a fogaim. Na szóval mindegy, szóval következnek a felvételek. Mary J. Blige, Real Love, majd Echo Bass, Got to Dance with the Music, és a 8 órás hírekig már csak egyetlen egy felvételt tudunk meghallgatni. Ez a Rádió Ráma előadásában a Vampire című felvétel, amelyet Katona Attila kért Szombathelyről. Nos, pátószázadnak küldi a most következő dalt DJ Leslie, ez Mori Kante előadásában a Jeke Jeke, és ennek is a Hard Floor mix verzióját fogjuk meghallgatni. Ezt követően pedig a Sonic Dream Collective előadásában forog a Don't Go Breaking My Heart című szám, amelyet Kovács Boglárkának, Diósi Jenőre szülinapja előzőleg pedig Mori Kantétől a Jeke Jeke című dalt hallgattuk meg, annak is a Hard Floor mix verzióját. Most viszont következik az In Excess-től egy dal, amely az X albumon található, az a címe, hogy By My Side, Dia küldi barátnőjének, elméten a leges legtöbben kértek jó sok levélben. Ez a Fun Factory-től a Pain című szám. Az üzenetek közül mindössze egyetlen egyet szeretnék. Bed and Breakfast előadásában a You Made Me Believe in Magic, és valaki, ha jól látom, egy kedves hallgató, Briggy azt kérdezi, hogy mi ennek a számnak a pontos címe, Made Me Believe in Magic, vagy pedig Make Me Believe in Magic, mert hogy a fiúk a dalban azt éneklik, hogy Make Me Believe in Magic, és a dal címe pedig az, hogy You Made Me Believe in Magic. Ez valóban így van, de erre szerintem van egy logikus magyarázat. Amikor énekelték a dalt, akkor még ugye jelen időben énekelték, és aztán utána, amikor rákerült a lemezre a dalnak a címe, akkor pedig már múlt időben került rá, hogy ha értitek, hogy mire gondolok. Na mindegy. Szóval Brigi, szeretnék küldeni ezt a dalt Andinak, Anikónak, Anitának, Szandrának és Totyának, aztán Dugóküldi Bogyának, Csutkának, Fatinak, Edinek, Tominak, Árpinak, Matyinak, Reninek, és Lida is kérte még ezt a felvételt, tehát Bed and Breakfast, You Made Me Believe In. Kívánság műsort még hozzá DJ Carl egyik felvételével, melynek címe Everybody Pom Pom. És már is olvasom az üzenetet. Ördög Fióka küldi ezt a számot nagyon sok szeretettel Bosszinak. Az üzenet a következő: Bosszikám, nagyon szeretné kidobni egy hatalmas üvegablakon. Semmi gond, én nem estem ki az üvegablakon. Ez azt jelenti, hogy nem nekem küldték ezt a felvételt, hanem egy másik Bosszinak, aki...
0: Hát valahogy így, pajtások, megszakadt az időgépes kapcsolatunk, tehát ilyesmi volt egy korabeli tini kívánság műsor a Danubius Rádióban Járik Andival. Bizonyára sokan-sokan emlékeznek rá a hallgatói pajtások, vagy a hallgató pajtások közt, vagy közül. Sok minden kérdést föltettem az elmúlt percekben gyorsan a megfejtések, gondolatok ennek kapcsán. Ugye kérdeztem, hogy Markot ugye az Egy Úr az űrből kiszinkronizálta. Tuza András pajtás azt írja, hogy az eredeti szinkron Maros Gábor volt, de később Rudolf Péterrel is újra szinkronizálták Markot. Köszönjük szépen az idevágó fontos információkat. Egyáltalában nem így emlékeztem, sőt valójában sehogy nem emlékeztem, de próbáltam, de nem sikerült. Úgyhogy valószínűleg Tuza András pajtásnak van igaza. Zarándok Balázs pajtás szóvá teszi a Voga Turnovszkit, valóban ők voltak, és hát természetesen a harmadik figura, a felejthetetlen, na kicsoda, ugye? Tudjátok, pajtások, pontosan tudjátok, hogy kicsoda. Igen. Boros, így van, Boros. Most annyit mutogat egy üveget, igen, Boros, valóban. Valóban. No, hát kedves pajtások, ja gondolat, igen, a diszkótor ügyben, ugye hát a teknő is megszólalt itt az elmúlt percekben, igen, Boros Lajos. Ja, hogy ezt itt mutattad, bocsánat, azt hittem, hogy csak a családnevet kell mondani, jó, tehát Boros Lajos volt a harmadik a Sakálok zenekarban, de én azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, aki pajtás és hallgat bennünket. Szóval visszatérve a gondolatokra és a Diszkótor című techno albumra és onnan a Muti meg című dalra, Vallastyán Attila pajtás, vagyis a kapitány azt írja, amikor 95. októberében elmentünk Szolnokról Békés Csabára az első PC-mért, akkor a havernál csak ez az egy kazetta volt a Trabiban, így rádióhallgatás helyett 200-100 kilométeren ezt hallgattuk, techno, Diszkótor, tehát a teljes albumot. Zseniálisak voltak annak idején egyébként, fel is néptebb több helyen, ahol én diszkóztam, ez már a saját gondolatom, nem Attilájé, és képesztő poénokat nyomtam, legközelebb majd elmondom, most nincs már rá idő, ugyanis véget ért a mai péntek esti koktélpajtás, hogy gyorsan bekeverek egy zenét, miközben elköszönök. Valójában ez a 2023-as a remixe a Stumbling In című dalnak, Chris Norman és Suzy Quattro közösének. Én ezzel a dallal köszönöm meg minden kedves hallgató pajtásunknak a kitüntető figyelmet, a hozzászólásokat, a gondolatokat és minden mást. További jó szórakozás, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jön Hajcsár Attila és Kis Gyuri. Élőben a főstúdiókból, azt hiszem mindenki erre vár már. Egész héten itt a poptarisnya.hu-n, meg persze az összes többi műsorra is, de most momentán erre mindenképpen, hiszen egy kiemelt műsor következik tőlük. A koktél végén pedig nekem nincs más dolgom tényleg, mint hogy megköszönjem minden kedves pajtásunknak a kitüntető figyelmét, a hozzászólásokat, a gondolatokat. Ha van kedvetek és tehetitek, legközelebb is tartsatok velünk. Most vasárnapra nagyon boldog gyermeknapot minden gyermeknek, és minden gyermek lelkű felnőttnek. Vigyázzatok magatokra, pajtások, jó hétvégét és további szép és jó időtöltést a poptarisnya.hu-val. Popovics László voltam, vagyok, és bízom benne, hogy leszek is. Búcsúzom tőletek, pajtások. Köszi mindent. Ciao, sziasztok.
4: Véget ért a móka mára, zárul Laci mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska, Tercsi, Kata Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcsár Attila.
2: De nem vagyok egyedül, van szerencsém bejelenteni, hölgyeim és uraim.
0: A Music Story-ban ma este Kis György.
2: Gyurikám, szép jó estét!
3: Megtiszteltet, és köszönöm, jó estét mindenkinek. Sziasztok, Szia Attila.
2: Nem is emlékszem már rá, hogy mikor készítettünk utoljára együtt műsort, most lett volna idő ennek utána nézni. Minden esetre
3: idén volt.
2: Talán még nem, vagy lehet, hogy az év elején. De hát ennek van most egy apropója. Nem csak az idő eltelte, hanem az is, hogy hamarosan, egész pontosan június 13-án egy hatalmas buli lesz ismét Székesfehérváron.
3: Így van, közben gondolkoztam azon, hogy volt a szilveszteri műsor, meg volt a születésnapi, tehát nem volt még közös összeálltás.
2: Bizony, ott bizony. Pont, igen. Így van.
3: Szóval június 13-án ez a zárt körű dolog, ez a Covid óta, hogy lecsengett a Covid járvány, így elkezdtem úgy életre hívni egy olyan baráti társaságot, akik tényleg ebben a műfajban az Euro Italo Disco High Energy 80-as, kimondottan csak és kizárólag a 80-as évek varázslatos világában szeretnek lazítani, táncolni, és aztán kiépült egy nagyon jó baráti társaság, amely úgy emelkedett, bővült, és most ott tartunk, hogy vagy egy olyan 70-100 fő közötti fix mag, és e-mail regisztrációhoz kötött mindig ez a dolog. Ennek a lényeg az, hogy az Albabárt megkapjuk, a klubhelyiséget, Tunyogi Gabi barátom jó voltából, és eljönnek azok a kedves szórakozásra vágyó hallgatók, akik az ország legkülönbözőbb pontjáról indulnak el, van, hogy előtte lévő nap bérelnek szállodai szobát, és akkor ott alszanak, vagy buli után még egy napot maradnak, és lásd, hogy a Szeged, Nyíregyháza, a Hargitay Gáborral mindig azt szoktok nézni, hogy innen jöttek, onnan jöttek, Hargitay Gábor is ott lesz egyébként, mert már indult a Subidubiduba, hogy a Kis Gyuri meg a Hargitay már megint nem, meg egyebek.
2: De igen, ott lesz a Gábor,
3: igen. Úgyhogy most szeretném is táncolni, kikapcsolódni.
2: Tehát de egyébként az a is, igen. Nagyon jó dolog lesz, igen. Az, hát most nem kell neki mindig ott.
3: Igen, hát tavaly is hogy volt, ugye egy fél órát zenélt.
2: Így van.
3: Ugye. És ő is meglepődött, hogy azért, és tényleg ott ilyen batyusbál feeling van, tehát rengetegen sütnek, főznek, ilyenkor hozzák a finomságokat. És
2: Mészáros aztán, család, bőrönde hozza majd
3: hát
2: megint.
3: Tündérvirágok, hogy ne. A rádió ügyvédje, dr. Cencénikó ügyvédje, és akkor eljött egy ügyvédtársával, a kolléganőjével, és mondta, hogy Gyuri, egy ilyen hangulatot én még, és hogy mennyire közvetlenek az emberek, mindenki mindenkivel beszél, jókat táncolnak, diskurálnak, és ez tényleg egy olyan belső közösség. Én javaslom, hogyha valakinek van, de az is el tud

0: amelyek úgy szakmailag is meglepetést fognak jelenteni a közönség számára, mert annyira mély és ritkán hallott euróital, és Gábor is írja a Hargita, hogy figyelj, hát ráírtak ilyen és ilyen dallal kapcsolatban, még ez életben nem játszottak a buliba, pedig milyen nagy, ugye? Hát mondom, persze, ott van a polcon például nekem is, csak nincs kibontva. Hát most kibontjuk, lejátszuk. És hát arra is volt példa, hogy a tavalyi évben a buliban volt, aki vidékről hozta a saját zenei anyagát, nem 600 meg 10 000, hanem 2 vagy 3 CD-lemezt, és lejátszottuk, vagy éppen pendrive-ról hoztál.
1: Hát persze, meg azért te szokták kapni ilyenkor ötleteket is, hogy mik azok a dalok, amiket, jaj, hát tényleg, azt is le lehetne játszani meg.
0: Szóval van ez a buli sorozatunk, amit egyébként a Gáborral viszünk mindig a 80-as éveket, de ez egy ilyen tematikus, kimondottan szakmai jellegű, úgyhogy én invitálom a hallgatókat, hogy hallgassák meg a zenei anyag felhozatalát, lesznek tényleg olyan ritkaságok, jó, egy-két ismertet is hoztam, mert az alap, hogy a rádiózásban mindig egy ismerttel kezdjél, és aztán fokozatosan építsd fel a dolgot, bár ez ugye ilyenkor nem látom a közönség reakciót, mert nem előttem táncolnak, vagy éppen ülnek le, de a rádiózásban pont ez a kihívás, a nehézségi fok, hogy így kell eltalálni a hangulatot.
1: Így van, és hogyha már a kapcsolatról beszélünk, akkor egy gyors szolgálati közlemény, hogy új posztot most nem csináltunk, hanem fölkerült a tegnap általad berakott poszt, most fölkerült a Facebook oldalunk tetejére, miután Laci barátom műsora véget ért, úgyhogy oda várjuk akkor mindenkinek a beírást, az észrevételeket.
0: Még annyit, hogy hoztam a nyeremény CD-ket is, úgyhogy fogunk majd kisorsolni, lesz játékkérdés, játék lehetőség is, mindenről bővebben majd később. Én azt gondolom, hogy Attilának is, és nekem is a vezérgondolatok egyike, hogy szeretjük a rádiónkat.
1: Így igaz, Gyurikám, köszönöm. Induljon akkor a program, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Best disco in town.

0: www.poptarisznya.hu.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívását! Music Story.
2: Hajcsár Attilával és Kis Györggyel.
0: A poptarisznya.hu.

0: Duffy, I Love My Radio, majd a Bad Boys Blue. Egy olyan változata, ami teljesen új volt számunkra, hiszen
1: hát
0: nem hallottuk.
1: Igen, az, azért a meglepetés, hogy rengeteg Bad Boys Blue válogatás jelent meg, de ez kizárólag az ötös albumon a záró felvétel, a záró verzió, a hagyományos album változat mellett Train Mix így jelentették meg, és érdekesek voltak ezek az effektek, ezek a visszhangosított formátok, de békebelésének nagyon örültem. Annak meg pláne, hogy úgy mondta az énekesnő nevét, ahogy azt illik, mert mindenki tefizik. Duffy, és a igen. Step by Step nagyon érzékeny volt az énekesnő a nevének kiejtésére, úgyhogy az I Love My Radio, ez pedig ezt én nagyon régóta kerestem, a Bétót Laci játszott annak, egy 87-es egyébként a dal, 87-es Bobtaritop kazettát hallgattam vissza, és ott nagyon-nagyon. Abban az időben néha előfordult, hogy vasárnap felvételről szólt a Bobtarisznya, és kétszer is ez volt a kezdőzene. Hát emlékszem, hogy You Are DJ OK szignál miatt.
0: Igen, amikor Laci gyermet vitorlázni, igen. Meg ilyesmi,
1: és ezt is mondtam mindig, hogy valahol a világ másik pontján a műsor vezető, de lélekben önökkel vagyok.
0: Igen, és az akkor nem voltam egyébként olyan könnyű, mint manapság.
1: Igen.
0: Mert akkor azért ott oda kellett figyelni, meg rengeteg élő elem volt benne, attól függetlenül, hogy ő felvételről
1: ment. Fiat, nagyon jó csapat dolgozott, mert el tudták addigra mondani a Totó tipsort, ugye? Tehát részint, és akkor még a közlekedés is benne volt. Fővinform, útinform, haló. És aztán kijött az intro mindez, úgyhogy pedig nem ült ott a Laci, szóval ezek kivoltak.
0: Múlt héten volt a Kalipszónak a szülinapja, te is el köszönöm is hívtam, szépen, hogy a posztba beraktad a relikviákat, én is megemlítettem a nyitó konfomban, mert hát azért mégiscsak mérföldkő volt az életünkben.
1: Hogy ugye szól a fűtőröm, hogy hova tudja, hogy Kalipszó. Na, hát akkor most az ismertekkel kezdtünk, amivel folytatjuk, ez már ilyen tipikus italó, mert hogy igyekszem a mai alkalommal tényleg olyanokat is játszani, még például az adott buli van ott Székesfehérvár, ott sokaknak a kedvence. Akik még nem voltak ott, azoknak tudom mondani, hogy ilyen lesz a következő is, Kim Davis előadásában hallgatjuk a Hello-t.

0: Kay Morgan és a Secret Love, Secret Lover, az alcímben Cold as Ice, ez is a kedvelt italodiszkó sikerek egyike, ahogy az ezt megelőző Kim Davis és a Hello, amelyre Mészáros Nédanó Ildikó már rá is írt, és emlékszem, a buliba is említette nekem, akkor sajnos nem volt nálam az egy évvel ezelőttében, de szentől megfogadtam, hogy megszerzem, ugye nem az MP3 Records-tól, hanem így hivatalosan, a ti látja, hogy...
1: MP3 Records-ról itt szó nem lehet,
0: ez itt
1: minden CD eredeti, még csak igen. Nem is írott. Gyurikám, többen várják már, úgyhogy most akkor gyorsan meghirdetjük.
2: Játék a poptarisznya.hu-n.
0: Kérem szépen, akkor most a játéktárgyat képező felvétel, nem mondunk semmi egyéb kiegészítő információt, nekem van kérdésem, vannak kérdéseim, vagy egy rádió műsor címet kérek szépen, de jobban örülnék, hogy egy rádiós nevét, ha megírnák nekünk ide. Jó, tessék szíven figyelni a következő dalt, és nagyon remélem, hogy tudni fogják.
1: De mielőtt elindítjuk, mondjuk el, hogy akkor a Facebookon várjuk.
0: Igen, de a Zeneturmix a Music Story Topicon belül a poptarisznya.hu Facebook oldalán.
1: Van, és ez nagyjából egy fél óra, órán belül akkor...
0: Igen, amíg a óraforduló előtt akkor kihirdetjük az eredményt.

0: Igen, tehát vagy az előadó neve, és már igazság szerint annak örülnék, hogyha azt írnák meg, hogy melyik rádióműsorra gondoltunk, és hát egy emblematikus rádiós nevét is szeretném tudni. Hát itt már 2026-ban az a modern kor vívmánya, hogy a Shazam és egyebek segítségével felismerik pillanatok alatt, hogy milyen zenét, tehát ez már nem lehet
1: igen, játék. Igen, ezt már feladványnak adni, már olyan
0: igen. Igen, tehát ezen túl vagyunk, de egy rádióműsor címet azért csak szeretnék tudni, és hogyha valaki még a rádiós nevét is mellé tudná írni, az nagy öröm lenne számomra.
1: De Gyuri, te nagy poptarisznyás vagy. Bétót, 80-as évek. Hát emlékszünk rá, hogy ő mindig megnehezítette a feladatot, mert vagy visszafelé, vagy felgyorsítva, vagy
0: igen,
1: valahogy.
0: Igen, úgyhogy ezt fogom Fehérváron csinálni.
1: Legközelebb ezt kell csinálni.
0: Csinálni, igen. És tényleg azt nem tudom felismerni. Igen, tehát nem igen, olyan, igen. Hogy na. Oké. Okay. Jó, ha már itt Divine-ról volt szó, egyébként Mauro Farina volt az értelmi szerző, rafkós egy ember kell, sajnálatos módon nincsen, mert nem olyan rég elveszítettük őt, de azt nem tudom, hogy tudtátok-e, vagy tudták-e, hogy Maxim-nél, a Maxim esetében a Danger Danger című dalt is ő énekelte. Ugye tudjuk, hogy Maxim a Noisecape-el kezdett, aztán Lady Fantasy, Japanese Girl és Melan, és utána az eredeti hang Massimo Vaccari kiszállt. Egyéb okokból kifolyólag Mauro Farinával pedig elénekeltették a Danger Danger-t, és ő énekelt az előbb ezt a Divine című dalt. Ám, de hogyha már itt vagyunk, hogy Divine, igen. Akkor kérem, olyan szívesen,
1: jó átkötés.
0: Olyan szívesen megmutatnám most a lemezgyűjtőknek, mert hogy
1: leféképezzük mindjárt. Kirokjuk.
0: Európai forgalmazásban nem jelenhet meg, mert arra nincsen jog. De Kanadában viszont igen, és ez az egyetlen egy kiadvány, amelyiken megtalálható Divine Shake It Up-nak a 924-es gyerekek, olyan brutál, olyan kolombkiállás van, és az eredeti, a mester, Bobby O. szerzemény, hogy ezt most libabőrösen, de végig hallgatjuk, ha lehet.
1: Hogyne.

0: Hát nem akármilyen változat, el kell, hogy mondjam a kedves hallgatóknak, hogy az én Gyuri barátom végig kommentált, ez a figyelj, most jön a Mágubó, figyelj, most jön visszafelé, most jön a
1: kiállás. Nagyobb helyet a színpadon.
0: Igen, szóval utoljára drága Komjáti Gyuri bácsit láttam milyen élvezettel gesztikulálni, mert hogy ő is olyan dalt hozotta, hogy végig mondta, na most, és akkor egy kicsit még mozgott a keze hozzá, és lehetett rajta látni, hogy mennyire fogadta, vagy tulajdonképpen próbálta itt a stúdióban nekünk átadni a zenének a hangulatát. Hát ez most nálad is átjött, Gyurikám, abszolút.
1: Hát igen, mert egy dolog az I'm So Beautiful, May You Think I Am, ezek nagy zenék, kétségtelen Walk Like Him, de azért az az Orlando éra, tehát azt adjuk már meg, a Native Love, a Shake It Up, Shoot Your Shot, ezek egetrengetőek. Na, a zárt körű buliban az ilyen az alap. Az alap. Június 13-án, ha valakinek van kedve, még akkor is, hogyha nem tud, vagy nem szeret táncolni, akkor jön el beszélgetni, vagy hallgassa ezeket a zenéket, és akkor Attila majd remélem, hogy idézőjelben fényezni fog engem itt a retro fényekkel, mert megint olyan cuccokat szereztem.
0: Na, akartam kérdezni, hogy valamit írtál nekem a múlt héten.
1: Rendőrvillogó, kékvillogó.
0: Az a klasszikus,
1: minden van.
0: Talán a telefonbeszélgetésben, ami nyilvános volt, ott is érintettük ezt a témát.
1: Meg van az égősor.
0: Az az égősor. Na, arról mit kell tudni?
1: Hát ez egy 10 méteres szép példány, kérlek szépen, ezek a hagyományos kis, amit mi régen százas izzóknak mondtunk.
0: Igen.
1: Ilyen kis zsinórra függesztve a legkülönbözőbb színárnyalatokban, és akkor van egy fotófény is, amit majd a pult elé teszünk. Lett egy újabb ledes rendőrvillogó, ami eddig még nem volt, akkor megvan a régi kórház a város széna, de ez visz mindent, a 78-as Skoda mentő forgókék villogó, szóval szép dolgok lesznek megint.
0: Egyébként
1: van füstgép, minden játszik.
0: A kék villogóval kapcsolatban ugye jöttek a hírek, hogy ott most becsukják a kertkaput, és ezzel kapcsolatban Dézsi Zoli kollega, aki az ATV-nek volt, éppen most hagyta ott őket, a műsorvezetője említette, hogy egyébként ezeket lehet kapni hivatalosan, mert hogy ehhez nem kell engedély.
1: De igen, a kék lámpán.
0: Azt mondta, hogy meg is szólaltatott ott, majd vissza, nézd vissza a beszélgetést, megszólaltatott ott valami budapesti boltnak a tulajdonosát, és hogy használni nem lehet, de kapni lehet. Tehát bemész, jó napot kívánok, hát kérek egy ilyen lámpát.
1: A használati engedélye ez egybekötött az értékesítést. Tudom, mert nálam volt a Göbörös Marti rádióban, és én kérdeztem a bűnmegelőzési osztályvezetőt is, és ez nem úgy működik. Sőt, hogyha valaki csak hebből ezt fölteszi. Figyelj, volt már olyan, amikor a rendőr persze. Után ment a rendőr, mert hogy, ugye?
0: Ja, mert valaki mondta, hogy sietek a fogorvoshoz, és akkor fölrakta a kék villogót.
1: Ráadásul igen, azért, hogy amiről sokan nem tudnak, hogy erről egy ilyen hangos jegyzőkönyv készült, tehát a kék villogó üzembehelyezése bekapcsolása az eleve egy fekete dobozszerűséggel jegyez mindent. Tehát erről szigorú, persze, hát ez nem úgy működik, hogy most már csak úgy bekapcsolom, aztán haló, mentünk egy kört, meg hogy nagy a forgalom, akkor szeretnénk minél hamarabb otthon lenni. Figyelj, ez már nem így megy.
0: Na, a következő dal előtt egy picit akkor belekukkantok a Facebookba. Németh Gyula, nagy buli van, üdv mindenkinek.
1: Bocsánat, kedves Gyula, volt nekem egy iskola rádiós, egykori iskola rádiós kollega, de ő Marócon élt. Nem tudom, én ugye nem vagyok így Facebookon ismerőse önnek, nem lehet.
0: Most hogy... én itt a képét nagyban megnyitottam a rátekintenél, Gyuri.
1: Nem látok egymást, csak szavazott ő valamely iskolának az iskola rádiós listát küldte nekem, és arra emlékszem, hogy Németh Gyula Marócról írta és küldte mindig. Aztán az Iminek, a Haluskának is a Disco 50, Zenetor Mix kazetta, aztán lehet, hogy csak itt a névazonosságról van szó.
0: Igen, hát nem túl ritka név, de hát ha szerencséd lesz, és akkor megtaláljátok ismét egymást. Krista Zoli is bejelentkezett, várom már, hát itt nyilván a tegnapi napon kihelyezett flyer miatt írta ezt be Zoli barátunk. Rózsás József Jozi. Most csak pillanatra azért halkultam el, mert úgy látszik, most már úgy működik a Facebook, hogy nem is kell frissíteni, és az új beírások automatikusan megjelennek, de most erre a beírásra azért nem reagálok, mert ez a játékkal kapcsolatban történt ez a beírás, és most még a játékkal nem foglalkozom, hogy
1: de
0: egy picit
1: el,
0: később.
1: Hogy olvastam, a Jozi is regisztrált a bulira.
0: Hú, pedig hallom. Ő nem a szomszédból jön.
1: Igen.
0: Egyébként a beírása a szokásos, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen csupafül. Egyébként örülök neki, mert én még azt hiszem, hogy nem találkoztam vele, csak hát jó néhány éve ismerjük már egymást így a Facebookon, meg a rádión keresztül, meg telefonbeszélgetésünk is volt már nyilvános. Sőt, Popovics Laci meg is látogatta jó néhány évvel ezelőtt, és onnan is bejelentkezett, a lakásból volt egy péntek esti koktél Jozi-tól, de még nem találkoztunk, úgyhogy remélem, hogy akkor 13-án fogunk. Perec Gábor, nagyon-nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, akkor a terv szerint június 13-án legyen tánc. Attila, Gyuri, köszönjük a mai műsort. Igazán nincs mi. Tóth Wolf Attila is itt van velünk, Hajcsar Attila és Kis György, üdv az uraknak a mikrofon mögött, kivételesen rögtön az elején itt vagyok. hogy jó műsort kívánjak nektek, magunknak pedig jó szórakozást, köszönjük szépen Attila, Cifra Zita, sziasztok, itt is vidám péntek estét és jó zenehallgatást kívánunk mindenkinek, Gyurinak, Attilának jó műsorvezetést, Szupi lesz ma este is, köszönjük, Szabó Attila, ciao, köszöntök minden Music Story hallgatót, a két király lemezlovast, Attilát és Gyurit. Most megint ugrott egyet, ki tudja miért Gyurit. Ezt most nem nagyon értem, Attila, hogy ezt hogy írtad, mert ugye ő nem minden esetben értelmezhető, amit ti azt írtam, hogy ciao, köszöntök minden Music Story hallgatót, a két király lemezlovas Attilát, és ő tudja, hogy miért Gyurit. Jó, mindegy. Valastyán Attiláik is bejelentkeztek, szép estét mindenkinek. Őrsvezető pajtásnál bekoktéloztunk, Bozó Kitti és Valastyán Attila, továbbra is hülelünk Zuglóban. Hajcsár Attila és Kis György kollégának jó műsorvezetést és örömzenélést a stúdióban. Köszönjük szépen, és akkor még egy beírás. Mészárosné Danó Ildikó, sziasztok Gyuri és Attila, nagyon szép péntek estét kívánom mindenkinek. Panna, Lajos és Ildikó. Nagyon vártuk már ezt a közös műsorotokat, és ahogy június 13-án a bulit is immáron a 8. alkalmunk lesz részt venni az Albabár bulián, és hogy mennyi mindennel és mindenkivel gazdagodtunk, köszönjük szépen nektek. Hát igen, mi is köszönjük nektek, Ildikó, mindhármatoknak a társaságot mindenféleképpen, mert hogy ők tényleg ott szoktak lenni mindig.
1: Igen, úgyhogy, és azért ne feledjük el Lajos bátyám, mit megjárt a hadak útját, úgyhogy örültünk neki, amikor az egy évvel ezelőtti bulin is, hogy néztünk ki az Attilával többekkel a fejünkből, hogy tényleg itt van, eljött közénk, és el tudott jönni, és a buli kedvéért. Szóval leírhatatlan maga az érzés, az ember, amikor ugye belép, azok a hagyományos 80-as évekbeli effektek, fényefektek. A zenék csak eredetiben szólnak, nincsen 2078-as Tum-tum remix.
0: Hát ez Gyuri, ezt már mindig elmondtuk. Szóval aki csak téged azért, bárhova, szeret...
1: Tehát bárhova elhívnak, elszoktam, hogy ne legyen sértődés, nem fellépésként vagy olyan, és nézem, hallgatom, tehát mind, a Thomas Anderson vérzik a szívem, olyan jó hangja van, és akkor ezek a fel nem ismerhetetlen dobefektek ott a háttérben.
0: Na de hát annak gondolom jogi okai vannak, hogy a talking alapokat nem használhatja.
1: Igen, de hát az, ott van egy óriási kincs, és akkor nem használják ki, hogy mégis. Tehát, és amikor egy régi klasszikus előadót hallgatok ezzel a modern változattal, szóval, na mindegy, ezért is a milyenki értékmentő egy évben egyszer, ez az átkörű. Tényleg gyerekek, ilyen elnézést most, hogy itt tegeződtem, nem szoktam, nagyon kedvelem most a formátumot, de aki ugye eljön, és tényleg életében először volt, ilyen, meg Zatilával azt mondtuk pont egy adás előtt, hogy van annak valami meghítsége, amikor ott elkezdődik, nem?
0: Így van. Kicsúszott alulunk a gumizene, megyünk tovább.
1: Jelzésértékkel.
0: Így igaz.

0: Kérdezem a mestert, hogy mennyi időnk van itt még az óra fordításig.
1: Nem
0: tudok ránézni az órára, mert bal oldalam valahogy így nehezen fordul. Meg
1: igen,
0: itt az
1: mostanában óra nem fordulunk arra. Egyébként az a helyzet, hogy 2 perc van még, és most pontosan jár az óra, mert hogy tudod, megy az óra, igen. Ja nem úgy viszik igen. Javítani.
0: No, hát a helyzet a következő, kedves hallgatók, hogy ugye részint kérdeztem Németh Gyulát, hogy esetleg lehetséges-e, hogy ő Marócról, de nem. Arra még nem kaptam választ, azt viszont megkaptuk már válaszként, hogy természetesen Pillantás az európai diszkókba és Haluska Imre. Kérek egy kis haladékot a következő órában, akkor eredmény hirdetés, és amikor az eredmény hirdetés megtörténik, akkor majd egy újabb játékkérdést is közzé teszünk. Az Italo Forever Nagy Béla írja, ezt köszönöm szépen, Cifra Zita pedig szerintem a Sophie most elhangzott My World című dalára írta, hogy ez is jött a buliben, gyorsan visszaértem poptésre felhasználó név alatt, hogy értettem, mosolj el minden. Hát igen, de most képzeljétek el, hogy én milyen javaslatokat kaptam, tehát küldtek nekem olyat, hogy küraszójászó. Tényleg soha nem játszottuk még a buliba.
1: Az pedig, jó dal, pedig csak az hát...
0: Hát figyelj, osztrákoknál nagyon, tehát az is hasított. Aztán amit ma elhoztam magammal, de az már a top 10-ben lesz, hát figyelj, itt egyszerűen megégeti a kezem. Kértek ma olyat, hogy Fresh Color és a Disco Future. Még az életben nem játszottuk. És az azért érdekes, mert aki az énekes ennek a formációnak, a Humphrey Robertson, az többek között a Love in Your Eyes-ot, meg Don't Stop Loving-t is sikerre vitte, mindkettőt lejátszuk. Anthony's Games lemezt hoztam még magammal, Cameron's Gang remixet, és aztán még itt külön különböző újabb változatokat, de az eredetieket a 83-as, 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as évből nem lesz elég a 3 óra, és aztán jön az óranyitó mix.
1: Pláne úgy, hogy már csak 2 óra van hátra, mert hogy most pontosan...
2: 22 óra. Music to music. És most! Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Music Story. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila. A Music Story-ban ma este Kis György.

0: 22 óra 11 perc van, szép estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Music Story második órája. A stúdió ma esti vendége Kiss György. Csak 80-as évek, kizárólag a mai alkalommal eredeti felvételek, úgyhogy sem New Generation, sem AI utánzatok nem lesznek. Gyuri barátom kérésére azt kell, hogy mondjam, mert az utóbbi időben...
1: Tudod, igen, ezért meg fognak kövezni, mármint engem, hogy
0: ne engedj ide a kis gyöket. Majd jövő héten egyet-kettőt azért én játszom, mert bekészítettem, de valahogy nem szeretném megtörni most a műsort ezekkel a felvételekkel, úgyhogy a mai alkalommal ezek akkor nem lesznek bemutatva.
1: A Fresh Color

0: és a Disco Future című dal szólt. Egyébként ebben a formációban annak idején Dieter Meier is ott volt a jeló oszlopos tagjáról van szó. Aztán kilépett és mentek tovább a fiatalok. Egyébként az énekes pedig Humphrey Robertson, aki most azért kértem, hogy cseréljünk lemezt, mert az ő válogatását is elhoztam magammal, és azért neki tipikus top dalai voltak a Don't Stop Loving Me mindenféleképpen, de főleg a Love in Your Eyes, ezt mindjárt meg is hallgatjuk, csak előtte mondom, hogy a Hibátlan teli találat Németh Gyula részéről érkezett, az első között írta, a részint ő még Mike Hammer nevét is tudta. Pillantás az európai diszkokba is Haluska Imre, úgyhogy majd Gyulától kérünk szépen egy címet, de akkor ezt úgy szoktuk csinálni, hogy Attila, hogy felhívja a nyertes a stúdió telefonszámát, és akkor én adáson kívül írom a pontos posta címet, jó? A címet vagy a telefonszámot még mindig nem tudom, 15 év után sem, ne haragudj.
1: Nem az a szignál van bekészítve, de mindjárt.
2: Gratulálunk nyertesünknek! Nyereménye átvételéről munkatársunk tájékoztatja.
0: Vagy mondhatod volna, hogy még nem, hogy nem ezt beszéltük meg.
1: Ja, igen, azt hát az kínos lett volna, de úgy nem fogsz ki rajtam, mert itt minden be van állítva. Szóval, akkor most figyelj, Gyuri, és próbáld meg megjegyezni.
3: www.poptarisznya.hu.
2: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívását!
0: Egyszer sikerülni fog, azt tudom már mondani.
1: Ne aggódjál, mert éveken keresztül egy ilyen papírra ki volt írva ide a két monitor közé, amikor még több kolléga is a központi stúdióból dolgozott.
0: De ha tudnád, hogy mennyi minden van meg, tehát ilyen jingle-lemezeknek a tételszáma, noha pályaszámok, igen, ezek így fejből mennek, tehát évtizedek távlatából is, és ez valahogy mindig.
1: Tényleg itt mellettünk ki van állítva egy noha, azt tudod? Itt a parkba.
0: Nem, az, ez kimaradta.
1: De vicceljél, még írtad is nekem, hogy ismered ezt a mozdonyt. Ugye, mert mi itt a 13. kerületben...
0: Ja, most te úgy érted, hogy vasúttörténet van. Én azt hittem, hogy itt a Rejterben valamelyik háznál itt valami
1: hát
0: van.
1: Hát azért micsoda? Annyira nem, itt a vasúttörténeti parkban.
0: Jó, hát ez a szentély. Ültél
1: már azon a...
0: Micsodát, nem.
1: Mikor ment az keresztül utoljára az országon, vagy a valamelyik városon, vagy nem tudom?
0: Hát vannak itt klasszikus tételek, tényleg, hogy összekem. Most a hatosért aggódom, de hát remélhetőleg meg lesz rá a forrás, kár lenne érte. Gyönyörű szép fényezése volt, megkapott szegénykém, és egyéb problémája is van. De ez a műsor nem erről szól, hanem arról szól, hogy meghallgatjuk akkor most a Freskaral énekesének a szóló karrierből az egyik gyöngyszemét.
1: És bevárjuk a nyertesnek a hívását.

0: Max Gangféle Automatic Lover Didi Jackson jegyzi a dalt alapverzióban, és hát ez egy nagyon nagy humbuk már megint 87-ből, mert hát próbálták rávezetni az embereket, hogy Max Him, és aztán nem Max Himről van szó, itt most Ennio Manuel volt a vokal, és még a Baltimore-os csávót is megkérték, hogy ő is működjön közre, a robotikus hangot ő szolgáltatta, és hát felhasználták Didi Jackson eredeti vokál hangját, összekeverték, és ebből kötőjellel írandó Max Gang névvel jelent meg ez az Automatic Lover 1987-ben. Ugye ezt Massimo Vaccari elmondta, hogy ő akkor ott befejezte a Maxim hangot a Melanie című dallal, mindenki más a sor végén következett.
1: Így igaz, mondjuk el, hogy jelentkezett a nyertes. Igen. És a ma este folyamán lesz még játék, Gyurikám?
0: Lesz, úgyhogy egy kis türelmesen a zené. Most megint a változatosság mottóval Funny the Wolf következik, akit mi úgy ismerünk, hogy Rofó. Hát a Flash Night-on, a Disco-on, hát, hogy csak néhányat mondjak, kiemeljék a dalok közül a legklasszikusabb. Na, ő az értelmi szerző, és a Bianca nevű hölgyről van szó, szintén 1980. Bianca. Hát igen, Bianca, de ez nagyon ott van. Hallgassuk.

0: Halasán kolléga egyből beírt a posztba, hogy Moulin Rouge. Én meg kiraktam a képet, ugye itt egy japán nyomású lemezről
1: Moulin Rouge,
0: beszélünk.
1: Nem gyenge mondatvány. Maxi így, verziók, rádióverziók, kész vagyok. Japániában ezt nagyon keményen adják elő.
0: Így.
1: Csak kicsit zavarban van az ember, mikor próbál bevásárlás után értelmezni. Hieroglifák, ott sokaság a pálcika, pont, fordíts le, de aztán megjött hozzá a kísérőborító. Kicsit később,
0: igen,
1: hogy...
0: tudjuk.
1: Na, igen. És azt írja tényleg Attila, bocsánat, hogy number one kedvencek egyike, Haluska Imre nevezte őket egyszer úgy, hogy a ljubljanai garázsduó még a Balaton szemesi összejövetelek egyikén. Hú, volt ilyen.
0: Volt, bizony.
1: Az nagyon jól sikerült. Azt hiszem, hogy pont az 5. születésnapja volt az eseménynek, és az nagyon bejött. Egy másik nagyon szívhez szóló bejegyzés is érkezett. Ugye Radics Pál korábban írta, hogy Max Gang Automatic Lover még kazettán van meg, és azt írja, hogy 12 éves voltam, 1987-ben akkor kezdtem italo zenéket hallgatni, az első italo, amire elsőre megfogott, az a Latti Lover, Dr. Love.
0: Az is egy nagyon jó
1: ugye legutóbb, amikor itt voltam a születésnapi, vagy mikor volt ez, akkor a Csernobil mixét játszottuk a Laser Light-nak. Na, az se egy gyenge. A Latin Lover Laser Light és a Csernobil remix. Az nagyon súlyos volt.
0: Így igaz, hölgyeim és uraim, eljött a játék ideje.
2: Játék a poptarisznya.hu-n.
1: Kettes számú kérdés, hogyha anyakalmam már több ízben említettem Haluska Imrét, akkor most egy kicsit fókuszáljunk az akkori rádiósok, diszkósokra. Itt Magyarországon volt egy legendás újságkiadvány, amely hivatalosan kereskedelmi forgalomban az utcán újságosoknál egy időben nem volt kapható, csak előfizetéses rendszerre, aztán volt egy ilyen kibővített kiadás. A kérdésem az, hogy mi volt ennek az újságnak, ennek a kiadványnak a nevén, adok választási lehetőséget, van benne egy kis rafináció, úgyhogy nem bemenni a málnás környékére. Mutasd nekem nyugodtan a lemeztető, szép az adás, az lesz a köhögős. Ami... Igen, Bianca volt itt szerintem még, meg a Hudsonon videó a Venus előadásában erről a lemezről, ami hallható volt. Szóval a választási lehetőségek az 1-es diszkó info, a 2-es gyors info, a 3-as mini info. Melyik volt az az újság kiadvány, amelyhez még egy kazetta mellékletet is csatlakoztattak, így is egyébként vezető szerepet játszott be a hangos kiadványban és az újság szerkesztésében. A B-oldalon Cserhalmi Gyuri szokott lenni, nem a színész, hanem az előadó művész. És hát legendás volt ez a széria, tehát ennek a bizonyos újságnak a nevére lenni kíváncsi, A vagy 1-es a Disco Info, a B a Gyors Info, és a C az pedig a Mini Info. Hát egy 20 percet tudunk várni, jó, és közben libabőrös emlékeket írtok nekem különböző dalokkal kapcsolatban. Bocsánat, még egy megtaláltam. Jani Lackó írja, Love in Your Eyes, az Gazebónak köszönhetjük, ugye, hogyha jól tévedek, és odaértem, hogy ott a pont. Hihetetlen, milyen felkészültséggel rendelkeznek a hallgatók.
0: Hát hogy nem, mi hallgatóink azok nagyon ott vannak, köszönjük szépen, emlékszünk a telefonszámra.
1: Hogyne.
0: Jó.
3: www.poptarisznya.hu.
2: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Várjuk hívását.
4: Welcome my friends in a fabulous welcome my Camaros gang.

0: 22 óra 48 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a popteresen.hu-n. A stúdió ma esti vendége Kiss György.
1: Mert hogy készülünk a június 13-ai zárt körű Euro Italo Disco bulira, némi High Energy-vel főszerezve, ha már High Energy, akkor ebből a műfajból is mindjárt válogat a Gyuri bácsi. Szóval az a helyzet, hogy a Zenetormix műsor@gmail.com e-mail címbe lehet regisztrálni, valakinek van kedve, jöjjön el, és akkor küldjük a kódot, mindent, amit lehet tudni a belépéssel kapcsolatban. Minden eredetiben szól, és amit most hallanak többek között ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb dolog, igazából a krém, a színe java, ahogy ennek lennie kell. Az volt a megoldás, még egy picit várjunk, mert elég rendesen beindultak a hozzánk intézett megfejtések, a kérdés változatlan, akkor még egy 10 percet tudunk erre szánni.
0: A mix után.
1: Mix után fogunk
0: eredményezni.
1: Szóval Haluska Imi nevét a mai alkalommal már több ízben is kiemeltük, és hogyha Imi, akkor eszembe jutott, hogy volt egy legendás újságkiadványa az Országos Szórakoztató Zenei Központnak, én adtam válasz lehetőségeket, hogy na melyik volt ez a bizonyos kiadvány, az A, az 1-es Diszkó Info, a B, Gyors Info, vagy pedig a C, Mini Info, Imi Afko is van a dologban, de azért a több segít, jó választ küld nekünk. Köszönjük, és hát vannak megint meglepő válaszok, például ott van Muhely István, ha jól olvasom nevét, szerintem abszolút új hallgató, legalábbis számomra mindenféleképpen
0: igen,
1: új a név.
0: Igen, újnak tűnik a név.
1: Nekem van még belőle néhány, ezek nagy kincsek.
0: Érdemes elrakni.
1: Igen, és hát tényleg olyan jelek, hát nem voltál még akkor okoska internet meg ilyenek, tehát újságból, szakfolyó iratokból vették át a cikkeket, fordították e-mailek, és aztán abszolút hivatalos volt. Én érezhettem ennek a légkörét, emlékszem, mikor Hölcsár Tamáshoz ment be az e-mail, és akkor vitte a lenyomatokat, és aztán Cserhalmi Gyuri is ott volt, tényleg a legkülönbözőbb forrásból, de hivatalos volt, és egyetlen egyre nem tudod így évtizedek távlatából is azt mondani, hogy hiányos volt, vagy nem volt pontos. Magam is, amikor valamire készülnék, hát nekem azért megvan jó pár évjárat. Én is begyűjtöttem persze, hát amikor már készültem arra, hogy majd valamikor talán itt mikrofon környékén. Jó, jól jönnek ezek a dolgok. És figyelj, liba bőrös érzés, még a kazettákat is le tudom játszani. És képzeld el, is felejtettem neked mondani, hogy már a Disco Info kazettán is hagyomány volt, hogy a Beethoven effekteket játszották az előfizetők számára. Az oldal végén tényleg mindig lehetett három effektet hallani. Hát persze nem olyan jó minőségben.
0: Akkor ez másnak is tetszett.
1: Nem a Beethoven klasszikus, hanem egy-kettő, de milyen nagy kincsek voltak ezek annak idején.
0: Volt ez a budapesti nemzetközi vásár, ami hát a 80-as években egy klasszikus dolog volt. Volt ugye a tavaszi meg az ősz, mindig az őszire mentünk, mert a tavaszin csak ilyen traktorokat, milyen hülyeséget raktak ki, és akkor ott az őszi vásárban mászkáltunk, és az egyik pulton ki volt rakva egy kazetta, rá volt írva, hogy effektek és jingle-ek.
1: Az a Tahitót Gábor féle.
0: Na mondom, igen, akkor én ezt most a drága jó anyámmal megvetetem.
1: Rózsaszín kis füzet volt
0: és
1: mellé.
0: És akkor egy ilyen kis füzet volt igen mellé.
1: Nylon csomagolásba.
0: Nylon csomagolásba. Cintulának a hangja van rajta, igen, több ilyen bulinyító szignálokat igen is csináltak, hogy köszönti önöket a házigazda, igen, és akkor ott hagynak időt, hogy egy kimond a nevet, tehát ez abszolút ilyen felkészítő, ilyen amatőr diszkósoknak ilyen felkészítés, azon voltak mindenféle jó pofa dolgok.
1: Csak az angol nyelvű
0: csak
1: jingle,
0: angol nyelvű jingle az egyetlen egy sem volt rajta, de volt rajta madárcsipogástól kezdve a vonatfüggyig minden, és én azért vettem azt meg, vagy vetettem meg, hogy akkor meg lesznek ezek a külföldi, és aztán elolvastam már hazafelé a buszon, és rá volt írva, hogy ez a kiadvány nem tartalmazza a Bétót László által közismert nyugati jingle-eket, úgyhogy nagyon boldog voltam, mert a viharzajtól kezdve a robbantáson igen, át a mentőszirénáig minden volt rajta, csak az nem, amit én kerestem.
1: És utána jött a megfejtés, ez valamikor 87 környéken, kinyomostam, hogy Tahitót Gábor, és valahova eljuttattam, azt hiszem, hogy Gyufaklub, vagy hol volt a Gábor, hol diszkózott ő, vagy Margit szigeten volt, akkor a Tóbiás klub, és aztán írt nekem egy saját kez, mai napig őrzöm: kedves kis György, köszönöm a soraidat, és ezek a magas szintű effektek, jingleket ki lehet ollózni, vágni. Hát jó munkát kívánok, ugye, aki annak idején ezt a Laci műsorába ki tudta volna szedni. Szóval nekem is csalódás volt, hogy nem, és aztán a Gábor egyébként szerzett nekem akkor kazettára másolva francia forrásból anyagokat, amikor nekem még nem volt meg a hivatalos bakelit, és azt tudom, hogy például meg tudta szerezni ezt a Super, a francia kiejtésű leázónak a munkásságát, és az nagy kincs volt, de hát kazettán volt azért, volt némi alapzaj.
0: Hát az ki kellett, hogy kerüljön, hiszen benne volt a parabolába is, tehát az meg volt.
1: Hát
0: az
1: azért volt meg a parabolának, mert a Bétót Laci adta. Egyébként nem
0: igen?
1: volt, persze a Laci
0: adta. Ja, én azt hittem, hogy azt ők valóna máshonnan szerezték.
1: Ezt emlékszem, a Lacival beszélgettük annak idején, nagyon sok ilyen műhelytitkot. Hát az ötödik sebességtől kezdve a csomó rádióműsornak ő készítette, Táska ez rádió, mindennek a szignálokat. 1 millió fontos hangja is az ő ötlete, a Becker Brothersnek a dala, úgyhogy ő nagyon kentve vágt ezeket a dolgokat, és élvezte. Úgyhogy hát azért az akkori szignálok, na, Rusznák Iván nevét említsük meg, aki még ebben nagyon sokat tudott. Na, fiúk, lányok, hölgyek, urak, akkor még egy dal.
0: Így igaz.
1: 1989, hogy ne csak mindig az elejére menjünk, Jessica következik a C'est la vie, mon chéri című dallal, úgy örültem, hogy talán most hozom először, aztán itt leforrázott az a télen, mert mondta, hogy a Hargitay Gabi már ezt játszotta.
0: Szoktuk.
1: Na tessék.
0: Ő is, meg én is, de nem baj.
1: Haló.
0: Mert ez egy közkedvelt dal, és most ráadásul a hosszabbik változat fog következni.
1: Hát akkor ennyi.

0: minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcsár Attila. A Music Story-ban ma este Kiss György.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a 80-as évek. Akkoriban még örültünk minden zenének. Fölöttünk elmúltak azok az évek, de ezekkel a zenékkel visszajönnek az emlékek.

0: 23 óra 10 perc van, szép estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Music Story harmadik órája. Remixer kitűnő mixével indult ez az összeállítás, ott az elején van egy nagyon kellemes kis szöveg, ami megpróbálja visszaidézni a 80-as évek hangulatát. Jók-jók ezek a dalok, bár itt már egy picit azért a Gyuri néha megvakarta a fejét, de talán ez most belefért.
1: Hát az a USSR az milyen tempó volt már, haló. Az már na.
0: Na jó van, ez ilyen volt. Gyurikám, akkor majdnem azt mondtam, hogy ítéletet kell hirdetni, de nem erről van szó, hanem nyertest.
1: Perez Gábor, Bozókit is jó választ ért, Tóth Wolf, Attila.
0: Jaj, bocsánat.
1: Haló, igen. Aztán Moé István is ért, Zarándok Balázs is, Jani Madla szintén, de hát ugye csak egy nyertesünk lehet, és akkor ő most legyen Nagy Béla.
0: Nagy Béla.
1: Kedves Béla. Úgyhogy akkor a stúdió telefonszámát, ha legyünk kedvesek majd, amikor mi befejeztük a beszélgetést.
0: Nem, most lemegy. Most.
2: Poptarisznya.hu. A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44.
1: Igen, na, szóval nem így értettem, hanem úgy, hogy amikor mi itt befejeztük a konfolást, akkor hívja a stúdiót.
0: Ja, értem, azt hittem, hogy azt akartad, hogy húzzuk el ezt a dolgot, de hát
1: igen. Na most a flyerben ugye én azt írtam, hogy top 10 az utolsó órában, és hát azért el kell, hogy áruljam, hogy a top 10-be többek között olyan dalok is belefértek, akik már az első órában szerepeltek, például a Divine és a Shake It Up-nak az a gyenge 9,5 perces hollandó remixe. Akkor most jönnek a büszkeségek, a ritkaságok, megint egy olyan, ami csak ezen az egy CD lemezen jelent meg, ami most éppen nem nagyon van forgalomban. Nora nevű hölgy következik, és a Back Into My Heart című dal. Én azt

Gondolom, hogy pár műgyűjtő számára ismerős lesz a dallam, akik pedig nem ismerték eddig, de kedvelik ezt a korszakot, bátran ajánlom a figyelmükbe, Gyöngy szemajavából.

0: Bobby J és a Number One, óriási Imi kedvenc. Emlékszem, mikor itt hagyott minket Imi 2022. július 2-án, utána jó páran egy csomó lemezt, CD lemezt, bakét lemezt tettek ki büszkén, hogy Imitől kaptuk, hozták. Már nem tudom, hogy ki kapta az Imitől ezt meg, de ez egy nagy ritkaság, a Bobby J Number One, és hát egyedül ezen az egy szérián van rajta, ami ez a The Last Legends, az Italo Disco széria. És hát nem egy olcsó mulatság, de...
1: Mint ahogy a következő lemez sem.
0: Ja, hát az, nekem barát, csak az árát mondjuk már, vagy mennyi most?
1: Hát 180 euró, igen. 65 ezer forint.
0: Igen. Igen, hát érdekesség lesz ezen a CD-n, csak ezen szerepel, bárhol fel lehet kutatni, máshol nem. A Babies Gangnek egy remixe, nem akármilyen formátum, de eredeti. Ez a bizonyos America, és aztán utána majd a Look a Coward-it is meghallgatjuk, a Do It Again-t. Szép dalok jönnek, és
1: ez már kérni ezt tőled, mert olyan üres a zsebem, de mindegy, megpróbáljuk majd.
0: Na tessék hallgatni.

0: Igen, ugye merőben más, mint az alapformátum, de hát ezért nevezik a remixnek, America és a Baby's Gang. Igen, hát a Dennis Bontatti a kis hölgy, aki a mai napig tovább viszi ezt a fajta érzésvilágot. Állítólag ő elvállal egy-egy koncertet, olyan fél playbackkel, meg most a milyen dalom, te kened vágod ezt a New Gen Frederick, vagy milyen dalom? Igen, aki a remix mester. Igen. Igen. Na, úgyhogy ő készített a Bontatti kisasszonynak egy remixet. Hát meghallgattam, de valahogy engem nem, úgy nem abba az érába. Viszont a zenei lap az olyan, mintha békebeli happy song szólt volna, szóval azért tud remaszterelni az embert, tegyük rá, ezt nem szabad elvitatni tőle. Amivel folytatjuk, és közben indulhat a háttérben, az Nvidia, az is egy nagy lemez ritkaság, ugye a top 10-es büszkeségeknél, ritkaságoknál tartunk, a Plaza del Toros. Ebből lesz majd a hatalmas kiabálása az Ali, és annyira lüktető utána, kicsit sejtelmesen indul, de annál izgalmasabb lesz.
1: Si no puedo yo quererte, no me hables de tu amor.
2: Plaza de Toros.

0: Amikor azt látom, hogy Hajcsár Attila is úgy táncol, dancel, akkor szerintem, hogy jó dalt választottam.
1: De ez olyan jó, ez nem is akartam rábeszélni, mert már pár másodperccel ezelőtt eldöntöttük, hogy beszélünk, de akkor bontakozott ki ez a motívum, és úgy
0: Nvidia
1: gondoltam,
0: hogy beszélünk. Igen, ez is a ritkaság.
1: Egyébként Fleming Dalumról volt szó. Nekem is a fejembe volt, csak valahogy mégis úgy kiesett, mert már fáradt vagyok, hát már 11 óra elmúlt. Egyébként Ózolf Attila rám is írt, hogy nem, de igen.
0: Akkor tattará, most a Beatles klasszikusok egyike. 85-ös ugyan a dal, igazából 86-ban publikálják, de már promó formájában 85 nyarán kijön a Blind It, Your Heart Keeps Burning. Az önmagában nem volt szenzáció, de ez a Burning Megamix változat igen, és ez azért mondom, hogy Beatles klasszikus, mert kettő vasárnap délutánt is a Laci ezzel kezdett, mindkettő élő volt egyébként, és szerintem ez neki is akkor nagyon tetszett. A hallgatókban mindjárt tudni fogják, hogy miről van szó. Direkt az elejétől indítjuk, mert a Laci is így és ebben a formában játszotta, csak sajnos, hogy a Poptarisnyi dalaiból Magnósoknak az valahogy elkerülte, ott nem lett leadva, és ezt ugye el is felejtettük, ezt a dalt.

0: Nagycsádi Gábornak nagyon szuper volt a mai műsor is, fantasztikusak voltak a ritkaságok. Köszönjük. Holnap fel is másolom őket szalagra, szóval örülök. Hála sok olyan dalért, ami most megállja a helyét. Jó itt jövő péntek, ugyanitt így van. Köszönöm szépen én is, hogy itt voltak a kedves hallgatók, akinek tehát van kedve, ideje, akkor bíztatom, hogy június 13-án csatlakozzon hozzánk, az ország legkülönböző pontjáról jönnek. Minden, ami 80-as évek euró italodiszkó, és most a végére egy klasszikus Energy. Hoztam a pontot az íres, kérem szépen az Evelyn Thomasnak a Energy című dala, de ez örömmel mondhatom, hogy végre sikerült a Victor Flores US vokál remixet megszerezni, nem egy egyszerű mutatvány. Tessen meg figyelni majd benne az effekteket, az acapella sávot. Ezt úgy csodálatos módon összehozták. Attila, köszönöm. Ha van kedvük a hallgatóknak, akkor majd vasárnap a Vörösmarty Rádióban 15 és 18 óra között zene Turmix, és benne szintén Euroitalo Disco.
1: Gyuri, nagyon szépen köszönöm neked a Music Story hallgatói nevében.
0: További minden jót, viszont hallásra.
1: Hogy itt voltál, és akkor tehát vasárnap, meg hát akkor a bulin, majd június 13-án, de erről még úgy is fogunk beszélni.
0: Köszöntem.
1: Köszi, szia.

Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya. Dance while the record spins.